0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már 2 óra után járunk. A folytatás pedig David Guettáé, aki ezen a nyáron is óriásit megy majd Ibizán. Nem csak a saját parti sorozatával, de ezt kiegészítve nagyon menő világsztár vendégelőadókkal. Hát ott lennénk ezeken, és hát reméljük, hogy néhányan a hallgatók közül ott is lesznek. Ez meg az igazi mai slágere, David Guetta, One Republic-kal és az I Don't Wanna Wait-tel itt a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy mekkora hang! És hát ugyanezt tudom mondani a következő előadóra is, mekkora hang! Ray Dalton a folytatásban, aki megjárta a gyerekkórust, megjárta a tenisziskolát, profira vitte, sőt, edző is lett, és mostanában megjárja a legnagyobb színpadokat, és nem mellesleg a slágerista élét. Ezzel az igazi mai slágerrel is, Ray Dalton, Blood Running, ezt indítom a Rádió 1-en.
1: Lately I've been feeling out of place, been a minute since I saw your face, I'm talking

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz játék Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőjét 10 órától. Ha meghallunk egy olyan előadót, aki jön a Rádió egy születésnapi fesztiválra fellépni a világszárjaink közül, akkor azonnal csörögjünk, pontosabban egy picit azért így taktikázom, mert hogy 10-nek kell lenni, mondani a Rádió eszogent és adjuk a páros belépőt. Én viszont addig sem lopom az időt. Hozom az igazi mai slágereket egymás után, és most az egyik legfrissebb és egyben legnagyobb kedvencünk, Ray, Where is my husband? Ezt indítom a Rádió 1-en.

0: Lady Gaga is. Az igazi mai sláger a Dead Dance, ami a következő zenei óránkat indítja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: A magnézium hiány figyelmeztető jelei, folyamatos fáradtság, gyakori fejfájás, izomgörcsök csak néhány tünet azok közül, amelyeket a szervezetünk számára egyik legfontosabb ásványi anyag hiánya okozhat. Érdemes komolyan venni, mivel a túl kevés magnézium bevitel akár súlyosabb kórképek kialakulásához is vezethet. A magnéziumnak kiemelten fontos szerepe van az egészséges szervezet működése szempontjából. Részt vesz például a csont és fehérje képzésben, az ideg és izom működésben, az energiatermelésben, de hozzájárul a megfelelő vérnyomás, koleszterin és vércukorszint eléréséhez is. Közreműködésével csökken a szívinfarktus kockázata és felfrissül a vérkeringés. Vajon mitől alakul ki a magnézium hiány? A magnézium felhasználás bizonyos tevékenységek vagy élethelyzetek során extrém gyorsan megnőhet, ilyen például az intenzív sport vagy egyéb feszített fizikai tevékenység, ilyen a stressz, a hányás, valamint például erőteljes izzadás hatására is könnyen kiürülhet a szervezetből. Szintén fokozott mennyiségre van szükségük a nőknek a terhesség és a szoptatás időszakában, valamint nagy figyelmet kell fordítani a magnézium bevitelre akkor is, ha valaki egyoldalú diétát folytat. Egyes gyógyszerek vagy betegségek következtében szintén kialakulhat hiányállapot, ilyen például a magas vérnyomás, az asztma, az alkoholizmus, valamint a különböző szívbetegségek és felszívódási zavarok. A magnézium hiánya legtöbb esetben változatos táplálkozással megelőzhető. Magas magnézium és kálium tartalommal bírnak különböző olajos magvak, például a dió, a mandula, a tökmag, de a spenótban, kelkáposztában és a hüvelyesekben, például a fehérbabban, szójababban, valamint a halakban és a teljes kiőrlésű gabonákban is nagyobb mennyiségben megtalálhatók. Azonban, ha már kialakult a hiányállapot, vagy különböző élethelyzetek, tevékenységek, betegségek eleve a szokásosnál magasabb bevitelt indokolnak, akkor érdemes célzott pótlásba kezdeni.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, remélem jól bírjuk az éjszakát. És remélem, hogy ez a dal is lendít majd egyet rajta, ami hát abban a tekintetben egyáltalán nem újdonság, hogy nem egy új dalról van szó, én legalább 15 éves, viszont van olyan, hogy most fedezi fel, akár 15 évvel később a közönség, Lady Gaga is járt már így egyébként, például a Bloody Maryvel, és ezt a dalt is most fedezte fel a világ, és egyébként imádjuk, Kate Tao és Turn the Light Off.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen mindent adom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Lali kérte, hogy mondjak már pontos helyszíneket, hogy hol lesznek Balázsék, ne csak az, hogy melyik városban. Hát akkor mondom, jövő héten hétfőn, vagyis holnap Győr, Széchenyi tér, Kecs, Sopron, Várkerület, Szerda, Szombathely, Főtér, Csütörtök, Dunajváros, Városháza tér, pénteken pedig Debrecenben, a Kossuth téren várnak majd mindenkit. Balázsék délután 4 órától egy live mix, és 5 órától a színpadon és a mikrofonok mögött Balázsék, ő pedig Kamrád, a Be Mine, amit indítok tőle.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, május 24-én pedig Rádió egy születésnapi fesztivál, amire ma is lehet majd páros belépőket nyerni tőlünk 10 óra után, ha meghallunk egy fellépőt, aki itt lesz a világsztárjaink közül, akkor 10-ként kell csörögni, és hát halkan jegyzem meg, Sam Fell, egyértelműen ilyen, aki most Rosalinnel közösen jön, és szerintem ez a dala lesz feladvány ma. Heart Like Mine. A 10 után ezt meghalljuk, azonnal csörögjünk majd. Ez a Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenden, holnap pedig Balázsék a Balázsék Roadshow-val, de teszem hozzá, reggel is lesz adás, délután pedig már Győrből a Szét

0: Ez pedig az igazi mai sláger, ami a következő zenei órát indítja, Ed Sheeran és az Azizán, mindjárt hozom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Európa top listáján Budapest magas a szingli nők aránya a fővárosban. Nem csak a fürdők, a romkocsmák és a dunai panoráma miatt figyelnek Budapestre. Egy friss nemzetközi összeállítás szerint ugyanis a magyar főváros Európa egyik olyan városa, ahol kiemelkedően magas a szingli nők aránya. A görög hírportál rangsora ezúttal nem turisztikai látványosságok vagy gasztronómiai élmények alapján értékelte a városokat, hanem demográfiai mutatók szerint. A lista azt vizsgálta, hogy hol a legmagasabb a nők aránya a férfiakhoz képest, illetve hogy hol élhet a legtöbb egyedülálló nő Európában. Budapest a 10. helyen végzett a top listán. Az indoklás szerint a fővárosban 114%-os a nő-férfi aránya nők javára. A portál úgy fogalmaz, hogy a modern karrierközpontú életvitel, a pezsgő kulturális és éjszakai élet, valamint a nagyvárosi dinamika mind hozzájárul ahhoz, hogy sok független, önálló nő él a városban. A cikk kiemeli Budapest építészeti örökségét, történelmi hangulatát és a romkocsmákra épülő társasági életet is, amelyek a város nemzetközi vonzerejének fontos elemei. A rangsor első helyén pedig Riga végzett, amelyet Porto és Salamanca követ, a listán szerepel még Thessaloniki, Lisszabon, Varsó és Madrid is. A portál megjegyzi, hogy a társkereső alkalmazások használatában is aktív a magyar főváros, ami tovább erősíti Budapest randi főváros jellegét. A demográfiai adatok természetesen nem jelentenek garanciát a sikeres pártalálásra, de a számok alapján Budapest valóban olyan európai nagyváros, ahol a nemek aránya és a társasági élet intenzitása különösen érdekes képet mutat. Az indoklás szerint a modern életvitel, a karrierfókusz és a pezsgő éjszakai élet mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy Budapest rengeteg független, céltudatos és egyedülálló nő otthona legyen.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
1: Rádió
3: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Hey, ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és most egy akkora hang jön. Whitney Houston, Kygóval közösen ez a Higher Love, amit indítok a rádió egyen. Kellemes éjszakát!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy közé pedig Joel Corey-val folytatom, aki hosszú hetekig oltotta azzal a rajongóit, hogy ott lesz a London Marathonon, és erre nagyon készül, fut, edz, és aztán tényleg ott volt, de fellépőként, szóval, hogy nem futott bele a távot, de tényleg ott volt. Joel Corey, aki most a Galantis-szal jön, az igazi mai sláger, a Stay a Little Longer, itt a rádió.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Bibi Rexa, aki nagyon jó egyedül, nagyon jó bandában, sőt nagyon jó együttműködésekben is. Hát gondoljunk csak a David Guettával közös világsikereire. Most pedig feat lesz-el, egy újabb világsikert mutat Bibi Rexa az igazi mai slágerek között. Ez a New Religion itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Karbantartás miatt akadozhat a vízellátás a jövő héten Egerben. Idén is lesz születéshete. A Heves megyei vízműz ZRT éjszakai hálózat ellenőrzést végez hétfőn a Károlyváros északváros részben. Olvasható közleményükben a munkálatok május 11-én este 11 órától másnap hajnali 5 óráig tartanak majd. Ez idő alatt nyomás csökkenésre és átmeneti vízhiányra kell számítani. A Vitkovics, a Tündérpart, a Csiki Sándor, a Bemtábornok, a Csokonai Mihály és a Kisasszony utcák, valamint a Ráckaputér környékén. A szolgáltató a lakosság türelmét és megértését kéri az esetleges kellemetlenségek miatt. Az Összhang Közhasznú Egyesület idén is megrendezi Egerben a születéshete programsorozatot május 9-e és 17-e között. Az Egyesület célja már 17 éve változatlan tevékenységével felhívni a figyelmet a természetes vajudási, szülési folyamatok fontosságára és rávilágítani arra, milyen fontos az anyateljes táplálás, a testközelség, a válaszkész gondolkodás az optimális életkezdethez. 2011 óta rendezik meg az egri születéshetét, hogy a várandósok, a családok, a kisgyerekesek találkozhassanak a helyi lehetőségekkel, a szakemberekkel, és minél több információhoz jussanak hozzá azért, hogy informált döntéseket hozhassanak. Az idei fő téma a kapcsolódásuk. Az egri járás ügyészség garázdaság vétsége miatt egy év 6 hónap szabadságvesztés és 2 év közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta egy őrjöngő férfival szemben, aki 2025. novemberében az egri buszpályaudvaron pihent egy padon. A biztonsági őr figyelmeztette őt, hogy dohányozni csak a kijelölt helyen lehetséges, mire a férfi felugrott és hangosan kértőre vonta, 2 alkalommal pedig ököllel megütötte és megöléssel fenyegette meg őt. A biztonsági őr erre a vádlottat a padra szorította, és a rendőrök kiérkezéséig ott tartotta, miközben a férfi folyamatosan kiabált. A vádlott kihívóan közösségellenes erőszakos cselekménye alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen. Az egri járás ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt pénzbüntetés és járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt egy ittas sofőrrel szemben. A vádirat szerint a férfi tavaly novemberben a déli órákban Bélapát falvak közelében belterületi útszakaszon ittas állapotban vezette a gépkocsiból és az utánfutóból álló járműszerelvény. Változóan felhős napos időben lesz részünk a hétvégén, feltámadhat az északi északnyugati szél, 21-26 fokos maximumokat mérhetünk. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, érkeznek ugyan felhők felénk is, de számottevő csapadék sehol nem várható, hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják gomoly felhők, és sokfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, helyenként felhőszakadás sem lesz kizárt, sokfelé marad élénk, erős a déli délnyugati szél.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: A magnézium hiány figyelmeztető jelei, folyamatos fáradtság, gyakori fejfájás, izomgörcsök csak néhány tünet azok közül, amelyeket a szervezetünk számára egyik legfontosabb ásványi anyag hiánya okozhat. Érdemes komolyan venni, mivel a túl kevés magnézium bevitel akár súlyosabb kórképek kialakulásához is vezethet. A magnéziumnak kiemelten fontos szerepe van az egészséges szervezet működése szempontjából. Részt vesz például a csont- és fehérjeképzésben, az ideg- és izomműködésben, az energiatermelésben, de hozzájárul a megfelelő vérnyomás, koleszterin és vércukorszint eléréséhez is. Közreműködésével csökken a szívinfarktus kockázata és felfrissül a vérkeringés. Vajon mitől alakul ki a magnézium hiány? A magnézium felhasználás bizonyos tevékenységek vagy élethelyzetek során extrém gyorsan megnőhet, ilyen például az intenzív sport vagy egyéb feszített fizikai tevékenység, ilyen a stressz, a hányás, valamint például erőteljes izzadás hatására is könnyen kiürülhet a szervezetből. Szintén fokozott mennyiségre van szükségük a nőknek a terhesség és a szoptatás időszakában, valamint nagy figyelmet kell fordítani a magnézium bevitelre akkor is, ha valaki egyoldalú diétát folytat. Egyes gyógyszerek vagy betegségek következtében szintén kialakulhat hiányállapot, ilyen például a magas vérnyomás, az asztma, az alkoholizmus, valamint a különböző szívbetegségek és felszívódási zavarok. A magnézium hiánya legtöbb esetben változatos táplálkozással megelőzhető. Magas magnézium és kálium tartalommal bírnak különböző olajos magvak, például a dió, a mandula, a tökmag, de a spenótban, kelkáposztában és a hüvelyesekben, például a fehérbabban, szójababban, valamint a halakban és a teljes kiőrlésű gabonákban is nagyobb mennyiségben megtalálhatók. Azonban, ha már kialakult a hiányállapot, vagy különböző élethelyzetek, tevékenységek, betegségek eleve a szokásosnál magasabb bevitelt indokolnak, akkor érdemes célzott pótlásba kezdeni.
0: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
4: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perccel, május 10-én az Árménok és a Pálmárka névnaposok, én pedig hozom az igazi mai slágereket ebben az órában is. Most például Alex Warren-től szenzációs a dal, ez az Ordinary, amit indítok a Rádió 1-en.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korá

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ha minden igaz, akkor ma még az ország nagy részén napos idő, holnap meg egyre több helyen eső, de ma azért azt a hát kb. 24 fokot, amit jósolnak, azt élvezzük ki. A napsütést meg az igazi mai slágereket. A hírek után elsőként például Rehab, Ina és Sash és a Rock My Body, amit indítok itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Európa top listáján Budapest magas a szingli nők aránya a fővárosban. Nem csak a fürdők, a romkocsmák és a dunai panoráma miatt figyelnek Budapestre. Egy friss nemzetközi összeállítás szerint ugyanis a magyar főváros Európa egyik olyan városa, ahol kiemelkedően magas a szingli nők aránya. A görög hírportál rangsora ezúttal nem turisztikai látványosságok vagy gasztronómiai élmények alapján értékelte a városokat, hanem demográfiai mutatók szerint. A lista azt vizsgálta, hogy hol a legmagasabb a nők aránya a férfiakhoz képest, illetve hogy hol élhet a legtöbb egyedülálló nő Európában. Budapest a 10. helyen végzett a top listán. Az indoklás szerint a fővárosban 114%-os a nő-férfi aránya nők javára. A portál úgy fogalmaz, hogy a modern karrierközpontú életvitel, a pezsgő kulturális és éjszakai élet, valamint a nagyvárosi dinamika mind hozzájárul ahhoz, hogy sok független, önálló nő él a városban. A cikk kiemeli Budapest építészeti örökségét, történelmi hangulatát és a romkocsmákra épülő társasági életet is, amelyek a város nemzetközi vonzerejének fontos elemei. A rangsor első helyén pedig Riga végzett, amelyet Porto és Salamanca követ, a listán szerepel még Thessaloniki, Lisszabon, Varsó és Madrid is. A portál megjegyzi, hogy a társkereső alkalmazások használatában is aktív a magyar főváros, ami tovább erősíti Budapest randi főváros jellegét. A demográfiai adatok természetesen nem jelentenek garanciát a sikeres pártalálásra, de a számok alapján Budapest valóban olyan európai nagyváros, ahol a nemek aránya és a társasági élet intenzitása különösen érdekes képet mutat. Az indoklás szerint a modern életvitel, a karrierfókusz és a pezsgő éjszakai élet mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy Budapest rengeteg független, céltudatos és egyedülálló nő otthona legyen.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz játék. Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőkért 10 óra után, ez fontos. Keresni kell majd azokat az előadókat, akik jönnek a Rádió egy születésnapi fesztiválra. Hát Cyril egyértelműen ilyen világszer előadó. Vele is bulizunk majd május 24-én, és ő az, aki ezt a remixet készítette Ed Sheeran kamerájából.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Balázsék rócsója holnap pedig indul, viszont nagyon fontos délutáni rócsó, 4 órától minden helyszínen live mix, 5 órától pedig jönnek 8-ig Balázsék nagyon-nagyon menő játékokkal is. Hát nem nagyon menő nyereményekkel. Először hétfőn Győrben, aztán kedden Sopronban, szerdán Szombathelyen, csütörtökön Dunaújvárosban, pénteken pedig Debrecenben várnak mindenkit. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, mert hogy ahogy ígértem, hozom az igazi mai slágereket, az egyik legújabb Ray Daltontól a Blood Running, ezt indítom már is.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ismét vérüket adták a katasztrófa védelem munkatársai. 114 embernek adtak esélyt a gyógyulásra. A közelmúltban Gyöngyösön az Epreskert úti tagovodában, továbbá szerdán az EGRI hivatásos tűzoltóságon jelentek meg a tűzoltók az önkéntes véradáson, a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat Heves vármegyei munkatársai a Heves vármegyei katasztrófa védelemmel közös véradást szerveztek azzal a céllal, hogy egy kis kellemetlenséggel emberi életeket mentsenek meg, törekedve arra is, hogy folyamatosan rendelkezésre álljon elegendő mennyiségű vér azoknak, akiknek szüksége van rá. Számos kollégájuk talált időpontot a szabad napján is arra, hogy a véradáson megjelenjen. Orosz Ádám tűzoltó őrmester a 20. alkalommal adta vérét a betegekért, a vérellátó szolgálat munkatársai pedig egy emléklappal, illetve ajándékkal jutalmazták meg odaadását, melyel számos beteg embertársán segített az évek alatt. A két helyszínen megjelent véradók 114 embernek adtak esélyt a gyógyulásra. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézet professzorát, az Eszterházi Ánum kutatócsoport szakmai vezetőjét, kollégái és tanítványai, hazai, valamint külföldi történészek ünnepelték 70. születésnapja alkalmából. A meghittés szakmailag is rangos ünnepség részeként dr. Kalmár Jánost köszöntötték, az ünnepelt által vezetett kutatócsoport fenntartó intézményeinek nevében dr. Fajtokné, dr. Tari Ilona, az intézmény rektora, valamint dr. Dolhai Lajos, az EGRI Hittudományi Főiskola rektora is méltatta dr. Kalmár János tudományos és közösségépítő munkáját. Olvasható az EGRI Egyetem honlapján. Ismét változatos programokkal várja az EGRI-eket és a könyvbarátokat a Bródy Sándor könyvtár. A következő héten újra megnyílik a sokak által kedvelt Bródy Antikvár. Emellett népzenei koncert, gyermekfoglalkozás, kötetbemutatók, angol társalgási klub és társasjáték klub is szerepel a kínálatukban. Diploma után merre visz az út? Közösség szervezői életutak test közelből címmel szervezett kerekasztal beszélgetést a Nevelés Tudományi Intézet andragógiai és közművelődési tanszéke, melyen az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen végzett közösségszervező szakemberek osztották meg tapasztalataikat a hallgatókkal, számol be az intézmény honlapja. A rendezvényen a szakma elismert Egerben végzett képviselői avatták be a jelenlegi hallgatókat a mindennapi munkájukkal járó kihívásokba és sikereikbe. Változóan felhős napos időben lesz részünk a hétvégén, feltámadhat az északi északnyugati szél, 21-26 fokos maximumokat mérhetünk. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, érkeznek ugyan felhők felénk is, de számottevő csapadék sehol nem várható, hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják gomoly felhők, és sokfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, helyenként felhőszakadás sem lesz kizárt, sokfelé marad élénk erős a déli délnyugati szél.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Balázsék rócsója pedig holnap elindul, délutáni rócsó, nagyon fontos, ne reggel keresse őket senki majd Győrben, a Széchenyi téren, hanem délután 5-től, pontosabban már 4 órától bátra, mert hogy akkor mi már ott leszünk, live mixel, 5 órától pedig érkeznek Balázsék is, és 8-ig élőben pörög a műsor, rengeteg ajándékkal és nagyon nagy hangulattal, szóval először Győr, aztán Sopron, Szombathely, Dunaújváros és Debrecen az állomások, ez pedig az igazi mai slágerek között egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Karbantartás miatt akadozhat a vízellátás a jövő héten Egerben. Idén is lesz születéshete. A Heves megyei vízmű ZRT éjszakai hálózat ellenőrzést végez hétfőn a Károlyváros északváros részben. Olvasható közleményükben a munkálatok május 11-én este 11 órától másnap hajnali 5 óráig tartanak majd. Ez idő alatt nyomás csökkenésre és átmeneti vízhiányra kell számítani. A Vitkovics, a Tündérpart, a Csiki Sándor, a Bemtábornok, a Csokonai Mihály és a Kisasszony utcák, valamint a Ráckapu tér környékén. A szolgáltató a lakosság türelmét és megértését kéri az esetleges kellemetlenségek miatt. Az Összhang Közhasznú Egyesület idén is megrendezi Egerben a születéshete programsorozatot május 9-e és 17-e között. Az Egyesület célja már 17 éve változatlan tevékenységével felhívni a figyelmet a természetes vajudási, szülési folyamatok fontosságára és rávilágítani arra, milyen fontos az anyateljes táplálás, a testközelség, a válaszkész gondolkodás az optimális életkezdethez. 2011 óta rendezik meg az egri születéshetét, hogy a várandósok, a családok, a kisgyerekesek találkozhassanak a helyi lehetőségekkel, a szakemberekkel, és minél több információhoz jussanak hozzá azért, hogy informált döntéseket hozhassanak. Az idei fő téma a kapcsolódásuk. Az egri járás ügyészség garázdasság vétsége miatt egy év 6 hónap szabadságvesztés és 2 év közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta egy őrjöngő férfival szemben, aki 2025. novemberében az egri buszpályaudvaron pihent egy padon. A biztonsági őr figyelmeztette őt, hogy dohányozni csak a kijelölt helyen lehetséges, mire a férfi felugrott és hangosan kérdőre vonta, 2 alkalommal pedig ököllel megütötte és megöléssel fenyegette meg őt. A biztonsági őr erre a vádlottat a padra szorította, és a rendőrök kiérkezéséig ott tartotta, miközben a férfi folyamatosan kiabált. A vádlott kihívóan közösségellenes erőszakos cselekménye alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen. Az egri járás ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt pénzbüntetés és járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt egy ittas sofőrrel szemben. A vádirat szerint a férfi tavaly novemberben a déli órákban Bélapád falva közelében belterületi útszakaszon ittas állapotban vezette a gépkocsiból és az utánfutóból álló járműszerelvényt. Változóan felhős napos időben lesz részünk a hétvégén, feltámadhat az északi északnyugati szél, 21-26 fokos

0: maximumokat mérhetünk. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, érkeznek ugyan felhők felénk is, de számottevő csapadék sehol nem várható. Hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják gomoly felhők, és sokfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, helyenként felhőszakadás sem lesz kizárt. Sokfelé marad élénk, erős a déli délnyugati szél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most picivel fél hét után pedig egy kis Rádió 1 születésnapi fesztivál hangulat, ami pontosan 2 hét múlva lesz. A dátum május 24-e, az összes Rádió 1 DJ mellett pedig jönnek a világsztárok Cyril, Samfeld, a Swish Disco, valamint extra fellépőként Tóth Abigail és Accent párosa, akik tudti, hogy ezt a dalt is élőben előadják majd. Amit most indítok, az igazi mai slágerek között ez a Sugar Daddy a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: Jó, ez még kell oda. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely köztük pedig Seinfeld a folytatásban egyenesen Hollandiából. Hát szerintem nem kell felsorolni, hogy hány nagy, zseniális DJ-t kaptunk Hollandiából. Hát ő az egyik, aki már 11 éve ontja magából a slágereket, sőt 2020 óta saját kiadója is van, és sorban állnak a világsztárok, hogy vele dolgozzanak. Ezt a dalt például Rosalinnel készítette, aki 2 éve Ed Sheeran koncertturnéján volt az előzenekar. Az se kis dolog. Ez pedig a közös igazi mai slágerük, a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en. És mit kell még tudni Seinfeldről? Ő maga mondja el most.
1: Hi, I'm Seinfeld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, én pedig ilyen nagy kedvenceket hozok a következő órában is majd. Elsőként Lady Gagától. A The Dead Dance már bekészítve, előtte viszont mutatom, hogy hogyan lehet páros belépőt nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, ami pontosan 2 hét múlva lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra rádió egy születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Ismét vérüket adták a katasztrófavédelem munkatársai. 114 embernek adtak esélyt a gyógyulásra. A közelmúltban Gyöngyösön az Epreskert úti tagovodában, továbbá szerdán az EGRI hivatásos tűzoltóságon jelentek meg a tűzoltók az önkéntes véradáson, a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat Heves vármegyei munkatársai a Heves vármegyei katasztrófa védelemmel közös véradást szerveztek azzal a céllal, hogy egy kis kellemetlenséggel emberi életeket mentsenek meg, törekedve arra is, hogy folyamatosan rendelkezésre álljon elegendő mennyiségű vér azoknak, akiknek szüksége van rá. Számos kollégájuk talált időpontot a szabad napján is arra, hogy a vér adáson megjelenjen. Orosz Ádám tűzoltóőrmester a 20. alkalommal adta vérét a betegekért, a vérellátó szolgálat munkatársai pedig egy emléklappal, illetve ajándékkal jutalmazták meg odaadását, melyel számos betegember társán segített az évek alatt. A két helyszínen megjelent véradók 114 embernek adtak esélyt a gyógyulásra. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelem-Tudományi Intézet professzorát, az Eszterházy Ánom kutatócsoport szakmai vezetőjét, kollégái és tanítványai, hazai, valamint külföldi történészek ünnepelték 70. születésnapja alkalmából. A meghitt és szakmailag is rangos ünnepség részeként dr. Kalmár Jánost köszöntötték, az ünnepelt által vezetett kutatócsoport fenntartó intézményeinek nevében dr. Fajtókné, dr. Tari Ilona, az intézmény rektora, valamint dr. Dolhai Lajos, az EGRI Hittudományi Főiskola rektora is méltatta dr. Kalmár János tudományos és közösségépítő munkáját. Olvasható az EGRI Egyetem honlapján. Ismét változatos programokkal várja az EGRI-eket és a könyvbarátokat a Bródy Sándor könyvtár. A következő héten újra megnyílik a sokak által kedvelt Bródy Antikvár. Emellett népzenei koncert, gyermekfoglalkozás, kötetbemutatók, angol társalgási klub és társasjátékklub is szerepel a kínálatukban. Diploma után merre visz az út? Közösség szervezői életutak test közelből címmel szervezett kerekasztal beszélgetést a Nevelés Tudományi Intézet andragógiai és közművelődési tanszéke, melyen az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen végzett közösségszervező szakemberek osztották meg tapasztalataikat a hallgatókkal, számol be az intézmény honlapja. A rendezvényen a szakma elismert Egerben végzett képviselői avatták be a jelenlegi hallgatókat a mindennapi munkájukkal járó kihívásokba és sikereikbe. Változóan felhős napos időben lesz részünk a hétvégén, feltámadhat az északi északnyugati szél, 21-26 fokos maximumokat mérhetünk. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, érkeznek ugyan felhők felénk is, de számottevő csapadék sehol nem várható, hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják gomoly felhők, és sokfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, helyenként felhőszakadás sem lesz kizárt, sokfelé marad élénk erős a déli délnyugati szél.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert ő pedig Justin Bieber, akinek lassan 2 éves a gyereke, és egy csomó cuki programjuk van közösen, legutóbb például horgáztak. Na, én viszont ebben az órában sem állok meg, egymás után hozom az igazi mai slágereket, hello mindenkinek, a mikrofon

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz játék Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőkért. 10 óra után kell extrán figyelni azokat az előadókat, akik érkeznek a bulinkra pontosan 2 hét múlva, és ha meghallunk egy ilyet adásban, akkor csörögni kell 0620 311 111, mindez 10-ként mondani a Rádió eszlogent is, adjuk a páros belépőt. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc közben, David Guetta, One Republic és az I Don't Wanna Wait jön.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Egerben is megtartották az Európa napot, megtalálták a Szentkereszt kápolna bejáratának küszöbét. A füzesabonyi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya május 1-én vett őrizetbe egy mezőszemerei lakost, a 29 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy két társával az a hajnalban csövekkel és kannákkal üzemanyagot próbáltak lopni egy kamiontankjából az M3-as autópálya mezőszemerei pihenőjében. A rendőrök azonban tetten érték őket. A nyomozók üzletszerűen elkövetett lopás büntet miatt gyanúsított

0: Ként hallgatták ki a férfit, akiről kiderült, hogy az elmúlt hetekben két másik ott parkoló járművet is feltört, majd üzemanyagot, akkumulátort, rádiót vitte. Kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság május 3-án rendelte. Az egyenruhások gyanúsítottként hallgatták ki 30 és 36 éves társát is. Az eljárásban felmerült arra vonatkozóan is a gyanú, hogy a férfiak korábban is követtek el hasonló módszerrel üzemanyaglopást a térségben. Az EGRI járási ügyészség indítványára az EGRI járás bíróság megelőző távoltartást rendelt el annak az alkoholista életmódot folytató nagykorú férfinak, aki 2026. áprilisában egy Eger közeli kistelepülésen azzal fenyegette meg édesanyját, hogy elvágja a torkát. A sértetben a kijelentés komoly félelmet keltett, elmondása szerint korábban nem mert feljelentést tenni a fia ellen, mert mindig félt tőle, tudatta az ügyészség. Zaklatás vétségének gyanúja miatt büntető eljárást kezdeményeztek az EGRI rendőrkapitányságon a férfi ellen. Az Európai Egység eszméjének megszületését és a kontinens közös értékeit ünnepeljük minden évben az Európa Napon. Magyarország EU-s csatlakozására 22. évfordulója alkalmából színes programokkal, előadásokkal várták az egrieket, a helyi szervezetek, az iskolák és a civilek a Gárdonyi téren. Számol be róla a TV Eger riportja. Megtalálták a Nagyeget hegyi Szentkereszt kápolna nyugati bejáratának küszöbét, ebből pedig következtetni tudnak a külső járószint magasságára is. Ez nagy előrelépés az egykori templom és a környékének feltárásában. A tervásatás május 4-én indult és 2 hétig tart. Olvasható a tvjeger.hu weboldalon. Változóan felhős napos időben lesz részünk a hétvégén, feltámadhat az északi északnyugati szél, 21-26 fokos maximumokat mérhetünk. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, érkeznek ugyan felhők felénk is, de számottevő csapadék sehol nem várható, hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják gomoly felhők, és sokfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, helyenként felhőszakadás sem lesz kizárt, sokfelé marad élénk, erős a déli délnyugati szél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és kulisszatitok, ilyen elképesztő hatalmas kupac technika itt a stúdió előtt, mert hogy már minden össze van készítve a technikai és IT stábunktól, amit vinni kell Balázsék rocsójára. Holnap reggel indulnak, hogy délutánra a színpad patikán álljon. Elsőként ugye Győrben a Széchenyi téren, mert hogy délutáni rocsó lesz. Először 4-től 5-ig live mix, aztán 5-től 8-ig Balázsék, és a győri helyszín után irány Sopron, aztán Szombathely, Dunajváros és Debrecen. Ezek a rocsó állomások. Ő meg James Hines.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Én még egy kicsi extra lendülettel készültem azért így az óra végére. Mielőtt jönnének Balázsék a Balázsék Weekenddel, akik holnap reggel is jönnek friss adásra, délután pedig már az első rócsóállomás helyszínen Győrben várnak mindenkit, meg hát nem csak Győrben, hanem az egész országban, mert hogy minden frekinken hallani lehet. Na, viszont ahogy ígértem, ez még egy nagy kedvenc most Bibi Rexától, Fét lesz-el közösen. A New Religion, amit indítok, Király Tamást hallottátok, további kellemes hétvégét és jó rádiózást a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: legközelebb a minél több virsit a Mestergut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
5: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
6: Az izgalmas újdonságoknak, a legendás sikerműsoroknak és a népszerű műsorvezetőinknek köszönhetően a TV2 negyedik, a TV2 csoport pedig már ötödik éve piacvezető főműsoridőben. Köszönjük nézőink és hirdetőink bizalmát!
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
6: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
8: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keres minket személyesen az Egri Kulturális és Művészeti Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
9: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
10: Nézzük meg a pizzákat!
9: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra Fudorán.
10: Intézem, a vacsora megrendelve.
9: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
11: Szia, Kati! Hogy megy a szépségszalonod? Megnyitottál már?
12: Ne is mondd, Zsuzsikám, szörnyen. Még te sem tudod, hogy nyitva vagyunk? E pedig felraktam a Facebookra.
11: Tényleg? Nem láttam. Pedig én sokat görgetem a hírfolyamot.
12: Neked meg hogy megy az étterem?
11: Szuperül! Egyre többen jönnek. Nagyon jól sikerült a Rádió 1-es reklámunk.
12: De jó, örülök neked. Kár, hogy én nem értek ehhez.
11: Én sem. Mindent megcsináltak helyettem. Megírták a szöveget, elkészítették a reklámot, még arra is tettek javaslatot, hogy mikor szóljon a rádióban. Képzeld, még reggelente Balázsék műsorában is sokan hallják.
12: Igen, nagyon szuper lett a reklámod. Én is gyakran hallom, amikor viszem a gyerekeket iskolába.
13: Zsuzsi okosan költötte el a pénzét. Legyél te is olyan, mint Zsuzsi. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
6: Ébredjen Balázsékkal, a 101.3 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi

0: közben is a Rádió Egyen. A Rádió Egyen. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió Egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasság.

0: kapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Sikeres vizsgát tettek a létesítményi tűzoltók. Lezajlott a TTK szakhét. Hatodik alkalommal rendezte meg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem természettudományi kara a TTK szakhetet, mely három napon keresztül közel 30 szakmai, tudományos és közösségi programmal várta a hallgatókat. Olvasható az EGRI Egyetem honlapján. A megnyitót követően a hallgatók számos különleges programon próbálhatták ki magukat. Volt közösségi főzés, szemétszedés, növénytári bemutató, virágültetés és látványos fizikai-kémiai show is. Az estét az angol kupa döntője, valamint egy éjszakai kalantúra zárta. A rákövetkező nap többek között botanikus kerti séták, angol nyelvű tudományos előadás, Erasmus élménybeszámoló és Mauritániáról szóló prezentáció várta a résztvevőket. Emellett a hallgatók betekintést nyerhettek a TDK munkák világába is. A napot főzőverseny és afterparty színesítette. A szakhét záró napján szabadtéri kooperációs játékokkal, borkóstolóval, lépcsőfutóversennyel, valamint sportessel készültek a szervezők. A program sorozat célja idén is az volt, hogy a különböző szakokon tanuló hallgatók és az intézetek oktatói kötettenebb formában is találkozhassanak, közös élményeket szerezhessenek és tovább erősödjön a kar közössége. Május 2-án 11 önkéntes, a közelmúltban pedig 19 létesítményi tűzoltó tett sikeres vizsgát a Heves vármegyei Katasztrófa Védelem által szervezett 40 órás tanfolyamon. A tűzoltók elsőként elméleti képzéseken vettek részt. A tananyag része volt a munkavédelem, az égés elmélet és az oltóanyagok, védőeszközök és szakfelszerelések ismerete, illetve a tűzoltás és a műszaki mentések szabályai. A képzésen résztvevők a sikeres elméleti vizsgát követően vizsgáztak a gyakorlati részből, melyen egy osztott sugár szerelése, illetve az oltó víz biztosításának kiépítése volt a feladat. A sikeresen vizsgázó önkéntes tűzoltók Szarvaskő, Szomolya, Decsk településekről érkeztek, továbbá az Agria speciális mentő és tűzoltó csoport szervezetét fogják erősíteni. A létesítményi tűzoltók a Mátrai Erőmű létesítményi tűzoltóságának egységeihez csatlakoznak. Ezen képesítésekkel és a sikeres vizsgával a tűzoltók elsajátítják az alapvető tűzoltási mentési feladatok biztonságos és szakszerű végrehajtását, így segítve a település és a létesítményben beavatkozó hivatásos tűzoltói erők munkáját. Változóan felhős napos időben lesz részünk a hétvégén, feltámadhat az északi északnyugati szél, 21-26 fokos maximumokat mérhetünk. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, érkeznek ugyan felhők felénk is, de számottevő csapadék sehol nem várható. Hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják gomoly felhők, és sokfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, helyenként felhőszakadás sem lesz kizárt. Sokfelé marad élénk, erős a déli délnyugati szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Jaj, olyat láttam tegnap, gyerekek, amikor látsz valami olyat, amiben nagyon szerelmes tudsz lenni pillanatok alatt. Bent a belvárosban voltam, és akkor autóval elindultam hazafelé, kikanyarodtam a Rákóczi útra, és meg kell állnom a piros lámpánál. És amikor tudod, így nagyon ráérsz, gyönyörű jó idő van, már mindent elvégeztél, nézelősz jobbra-balra, és jött egy olyan nő egy kis kosztümben, na, gyönyörű, hosszú felko hajjal, érted? Ez az ember azért ezeket...
5: Hatamagnézium, vagy cink, vagy mit?
4: Igen, köszönöm, hogy felírtad ezeket a
5: dolgokat.
4: Csak
5: neki,
4: amikor észreveszed a szépet, hát most csak arra akartam célozni, hogy mennyire szép az élet, és ahogy odaért a lámpához, a piros lámpához, ahol én voltam, gyerekek, egy olyan embertelen, egy férfit is megirigylő, vagy lepipáló rettenetes csulát nyomott az útra.
5: De jó!
4: Hogy abban a pillanatban elkezdték gondolkodni rajta, hogy kisanyám, veled mi van?
5: Oda
4: de köpött egy irgalmatlant, egy irgalmatlant, szerencsére hallani nem hallottam, hogy hogyan tud a szerelmed, a rajongásod tárgya egy másodperc alatt megváltozni, amikor valaki felé úgy, nyilván nincs
6: benne. Nekem most is meg a kedvem ez a nőhöz.
4: Igen? Hogy végre ez egy őszinte csaj.
6: Figyelj, szerintem akárhol nevelkedett, ő biztos vagy benne, hogy minden.
5: Önazonos. Önazonos. Önazonosnak tűnik. Igen.
6: Ilyen vadangyal, nem? A Milagros típusú nő.
4: Egy kicsit azért, de magas sarkúba, tök jó fölöltözve, tényleg egy ilyen kis kosztüm, kis táska, szép haj, tök jó csaj volt.
6: De volt hozzá hang is, ez a gargarizálás?
4: Nem hallottam szerencsére.
6: Ha, úgy lett volna az igazi.
4: Mert az még megrázogált volna.
6: Nem, hogy focizott előtte?
5: De várj, hogy köpeted? Egy ráspriccelt, és akkor az ilyen spriccelős, vagy ilyen hátraszívós nagy ívben, mert ugye több fajta van, tehát igen. Hogy én négy fajtát tudok neked most azonnal úgy produkálni, hogy meglepődnél, hogy
4: milyen
5: jó.
4: Második, tehát
6: de
4: nem spriccelős.
6: Azután történt, hogy meglátott téged?
4: Nem látott meg, sétált.
6: Te függetlenül volt.
5: Felét köpött, ez nem mindegy. Nem lehet, hogy te nem vetted észre, de ő észrevett.
4: Igen, és azt mondja, hogy akkor most leköpöm ezt a srácot.
5: És beküldött neked a szélvédő? És hova? Földre?
4: Igen. Igen.
5: Jó arc.
4: Tényleg?
5: Jó arc, de önazonos.
6: Ez egy hátúa volt.
4: Én egy másodperc alatt kiábrándultam, elfelejtettem.
6: És hogyha kicsit megemeltem az egyik lábát, és meg oda durrantott volna egyet.
4: Azzal visszajött volna.
6: A nullán vagytok akkor.
5: Azt mondják, hogy nem a szemétégető felé kéne hazamenni.
4: Mondom, belváros kellős közepe.
5: Belváros, ott volt a 9-ben van a kínna izé. A szemétégető környékre, az illatos úton a felé mentél.
4: Szerintem viszonylag kevés a kis kosztümös kisasszony, de ez mondom, belváros kellős közepe.
5: És hogy nekem ezzel nincs bajom, képzel el.
6: Én minden köpködőtől undorodok.
4: Oké, megtörténik ez a dolog.
6: Férfi nő, teljesen mindegy, a köpködés annyira gusztustalan, annyira gusztustalan.
4: Megtörténik ez a dolog. Igen. Te leparkolsz az autóddal, mert oda mész egy találkozóra, egy haveroddal, egy kávézóba.
6: Egy intim masszázsra.
5: Igen.
4: Vagy utána az. Letetted az autót, bementél, jött a haver, elkezdtek beszélgetni, és belép ez a csaj.
5: Na, most köpött egyet. Most megáll az életettől? Vagy most azért,
4: nem tehát, tudom, nekem olyan kicsit ilyen fúj
6: nem, én ezt úgy szeretném ezt a történetet, hogy megismerkedsz ezzel a hölgye, biztos, hogy a hangja sem olyan, mint amilyennek elképzelhető.
5: Igen, tök más, az egész nő, tök más, igen. Férfi. Ő egy férfi valójában.
6: Igen, tehát aznap volt valami, amit el kellett intézni a folyószámlájával kapcsolatban, miatt szépen felöltözött, és lehet, hogy amúgy ehhez van egy ilyen nagyon vad személyisége.
5: Egy mélyebb hangú orgánumot képzelek el, vad személyiséget, és igen, egy ilyen...
4: Agyondohányozva.
5: Igen.
7: Röntsülsz, Ferike.
4: Hello, kis
7: mi kell, Ferike? Gyere még!
5: Foszítsd a családba, nőttem
7: fel. Stampendit húzzunk fel,
5: Ferike. Oda nézzi, oda, fötty, megint kirakta.
6: Lehet, Puskásnak volt az unokája.
4: És ő is köpködött, akkor
6: hát, unoka a is. És sosem értem, miért köpködnek.
4: Mert nem tudsz nyelni, úgy futsz. Ez nem a magyar focisták, de...
5: De válogatós lettél te felé, de válogatós
6: lettél. Nem, hogy hát tudják nyelni.
4: Amikor ráülsz erre a vonatra, hogy jaj, de szép, jaj, de jó, és akkor történik valami, tehát nem lettél ettől válogatós, csak olyan átfordítja. Nem volt ilyen veletek, hogy megláttatok valakit, bemutattak, és
6: egy
4: másodperc múlva tört össze az a
5: igen, kép. A köpés az a negyedik lépcső. Tehát, hogy...
6: Én addig már háromszor kicsakoltam, mire a köpésig eljutunk. Nem, az a baj, hogyha valaki nem 100%-osan szimpatikus, akkor onnantól kezdve tud minden baj lenni. Tehát, hogy...
4: De ő nagyon szimpatikus volt.
6: Nem tudom, most megpróbálom visszaidézni azokat az éveket, amikor még nyitott voltam, hogy párkapcsolati keresésben, meg ilyenek, és hogy akkor mik voltak, amik miatt így kiábrándultam férfiakból, de nagyon hosszú lista.
4: Az az egy másodperc alatt kiábrándítós, arról mesél.
6: Igen, a köpés az benne van. Illetve szerintem még a nyitott ajtónál húgyozás. Tessék, ez
5: komolyan mondom.
4: Ez első randi volt?
6: Ez első.
5: De most miért kéne bezárnom az ajtót?
4: De első randi.
6: Várj, történt. Ez egy orvosi vészhelyzet adódik.
5: Lettetek, komolyan mondom. És ha összeesek, és nem tudtok bejönni, mert magamra zárnám az ajtót. Strókot kapok, pisilés közben, érted? Hát, egy nyitott ajtónál pisilés, azonnal randi off.
4: Első randin vagytok, vagy x-edik randi, de először mentek fel közös lakásba. Vagy a tiédbe, vagy az övébe.
5: Igen.
4: És te azt mondod, hogy kicsim, nagyon jól érezzük magunkat, ki kell mennem pisilni, és nyitott ajtónál vizelsz.
5: De beszél hozzám közben, hogy pisil?
4: Persze.
5: Van egy ilyen kontaktálás közben, hogy ő megy elpisilni, és beszél hozzám, nem?
6: Ez az igazság,
5: nem hogy... tudom, én lehet, hogy erre kevésbé vagyok érzékeny.
6: Nem, akkor tegyük fel, hogy hogy nem tartotok még itt, tehát nem az, hogy egymás szavába vágó beszélgettek, és nem tudod abban, hogy nem beszélget, és elmész pisilni, hanem az van, hogy így, hogy ez egy ilyen alfa hím, aki így bemegy, lerakja a kulcsát, tudod, a konyhapulta.
5: És ilyes nyitva hagyja az ajtót.
6: És, igen, és az ilyen...
5: Hallod, hogy csobog, nagyon pisil, állva pisil.
6: Középsugaras.
5: Kijön egy középsugarasat, és utána mondjuk nem most kezed. Aha, tehát az mondjuk azt úgy értem ebben a formában, hogy az így,
6: azt írja,
5: az így kicsit lélekromboló. Hát nem csutkája, nem volt?
4: Nem volt időm megfigyelni.
5: Nem, rossz a szemed, és te néztél el valamit? Nem,
4: csaj volt, hát látom, jó lábak, magas sarkú.
5: A Titanicban is köpni tanítja Rose-t a DiCaprio, tehát igazából
4: egyébként igaz.
5: És miért köp a végén? Tehát, hogy megtanul köpni.
4: De ha együtt tanuljuk, vagy tanítod, az már más.
5: Igen. Mondjad, mit tudunk.
6: Hogy kézzétek el, hogy a harisnya reklámoknak a nagy többségében férfi lábak vannak.
4: Mi van? De hagyjad már!
6: Bizony. Kiderült, hogy nagyon nehéz olyan igazán jó női lábakat találni, és a férfiaknak pedig titokban nagyon jó lábaik vannak, ezért rengeteg harisnya reklámban, valóságban az van, amikor csak tudod, a lábakat látjátok, hogy férfi lábra húznak harisnyát.
5: Nekem ma ezzel sincs bajom.
6: Szóval, hogy szeretném, hogy bármit felhúzhatsz.
5: Én igazából el tudom képzelni a lábamat egy harisnya reklámban. Nyíregyháziként, hogy lehetsz ilyen finnyás egyébként, kérdezik.
6: Sajnálom. Tudom, tehát, de nem is
5: piszkálom. A köpés és a nyitott ajtónál pisil, és egy nyíregyházi csajnak, érted? Ezek kiverik a biztosítékot.
6: Felköltöztem a fővárosba, és elkocsultam.
5: Úri lájlet látom. Most már nem pisilünk nyitott ajtóval.
4: Fogadjuk, hogy köpködte is.
6: Soha nem tudok köpni se. Sebből fölni, se köpni nem tudok igazán jót.
4: Meg kell tanítsuk.
5: Nálunk a baráti társaságban volt egy lány, aki nagyon szép volt, de gátlással odafingott közénk. Minden szó nélkül. Viseltük, hisz megszoktuk. Mindig azt mondtuk, hogy lányok nem pukiznak, de közben igen, Norbi írta nekünk. Na, tessék!
6: Őt szeretetben nevelték fel a szülei. Szeretetben és elfogadásban.
5: Igen, egy biztonságos gyerekkor volt, úgy érzed?
6: Igen. Azt írják, hogy pápa Jószínűleg gyönyörű lába van például. Na, de az is egy dolog, hogy például nagyon sokan szeretik, ha nők köpködnek, ugye, hát ez különböző műfajokban ugye elvárt is.
5: Nem is tudom, hogy láttam egy köpködő nőt. Tehát ez nekem annyira idegen fogalom, de egyébként tényleg fura, hogy egy nő köpi. Nem tudom, hogy láttam-e ilyet, hogy köpköd egy nő. Tehát már, hogy a pasi köpködnek egy meccsen, oké, de egy nő, és randiztok, vagy látod, vagy odaköp az utcán, ez azért ez így nagyon ritka. Ez nagy, főleg egy jó csaj, nem megszokott.
4: Igen.
5: Nem megszokott.
4: De mondom, egy nagy őszintét, egy őszinte csattanással a végén.
5: Igen. Nem nyitott ajtó, nincs is ajtó a WC-nken, Szilveszter küldte nekünk, igen. Ami rombol engem, amikor a feleségemből a nagy dologról beszélgetünk. 10 perc múlva pedig már szexelni kell. Az ugye ebben a formában nagyon, nagyon nehéz.
6: Micsoda még egyszer,
5: hogy... nem szeret nőkkel arról beszélni, hogy a nők is kakilnak. Ő ezt nem szereti. Annál nincs undorítóbb és kiábrándítóbb, amikor valaki az orrát a levegőbe fújja zsebkendő nélkül. Múlt héten egy ilyen nőt láttam az utcán, nem hittétek el, meg tudtam volna folytani. De vele sétálod kis kosztümbe, magas sarkuba.
6: Nem! Ezt nem lehet. Figyelj, és tudod, mi a legdurább, amikor sétálsz haza a Ferencvárosban, és
5: jó, akkor... Jó, hát azért az Mordor.
6: És akkor látod, hogy hazott...
4: Már régen, hogy költözzel.
5: Egy hazaút alatt megtörténik az összes, amiről itt beszélünk.
6: Igen, hogy nem, az ott a járdán, az ott nem egy odaszáradt csiga. Az a legrosszabb. Az a legrosszabb. És figyelj, annál gusztustalan...
5: Picsináltátok már valaha?
6: Hát de nem is képtelen
5: kell hozzá menetszél? Vagy hogy? Tehát mi az, ami kiviszi az orrodból magából? Csak a lendület?
4: Hát nem, már fújsz egyet
5: orra. És azt mondom, hogy a lendület maga kiviszi a szél.
4: Van. Egyiket befogod, mutatom. Aha.
5: És iszonyatosan nyomsz egyet.
6: Nem.
4: Ezt is megtanítom neked.
5: Állj föl, oda nézzük meg, hány méterre vagy képes. Tegyél oda egy céltáblát, álljál oda.
4: Én érzem, hogy a roadshow alatt egy csomó új készséget fogsz megtanulni.
6: Igen, például a szobán belülről való bezárásának készségét. De hogy miért, milyen helyzetben volt szükséged erre a
4: nincs
6: tudásra?
4: Nincs zsebkendőd.
6: Ott az alsónadrágod.
4: Hát nem fogom levenni az alsógatyámat, azért kifújjam az orrom.
6: Ezen a ponton hidd el, még az is elfogadhatóbb lenne.
4: Dehogy is, nem, mert van egy csomó olyan élethelyzet, futás közben, bringázás közben, mindig az ott
5: de akkor valószínűleg egy erős fújástól kijön. Ennyi. Itt valaki azt írja, hogy olyat látott első randin, hogy a csaj a nyelvén nyomta el a cigit. Szerintem az is erős. Iszol valamit? Igen. Kérsz egy cigit. Persze. Elnyomja a csaj a nyelvén a cigit. Szerintem azért az is haladó. Első randin. Tehát ahhoz képest egy nyitott ajtónál pisilés az előbb tartottuk, fogja a csaj a nyelvén, elnyomja a cigit. Hello, szevasz.
6: Ami viszont fizetek. Ami nagyon szexi, csak hogy most a cigire jutott eszembe, az, amikor egy férfi úgy oltja le egy jegyet, nem elfújja, csak így összenyúlja az ujjával. tudod, csak ég a gyertya, és akkor csak
4: nyál az előttem,
6: nem nyál, csak így összenyomja. Ilyen flagmán, tudod, hogy összenyomja. Ugye az olyan, hogy rá, oh, jó.
5: Oda nézzél mennyire.
4: Hát bármár is. Szia, az best fiú.
6: Hát hello, hát érdekes. Hát ez nagyon férfias volt, na mindegy.
5: Igen, orosz zsebkendő, gyerekek, ez a neve.
4: Orosz, igen.
5: Ez az orosz zsebkendő.
6: Az oroszokról csak jó dolgot neveztek el. Oroszról lehet orosz zsebkendő, orosz nyakkendő, ugye? Ennek mindegyiknek örülünk.
5: Igen, de ezt nem is tudom elképzelni nőnek, hogy ezt csinálja egy orosz zsebkendővel, itt kifújja az orrát. Szerintem... Ez annyira férfias, vagy annyira pasis, még egy foci meccs közben, vagy futás közben, vagy edzésen, oké, még egy foci meccsen látszik, de hogy egy nő az így fújja ki az orrát egy randin, ezért ez elég meglepő ebben a formában.
6: Alapból az orromnak a kialakítása alkalmatlanná tesz erre.
5: Mi van, benne egy kanyar, vagy miért?
6: Nem, ilyen furcsa öblös, ilyen turcsi. Nem tudom, ki tudnék, mert nézd meg ebből a hórihorgásból, ami Ferinek van, abból könnyű kicsapni valamit. De...
4: Milyen hórihorgás? Ez egy rendes férfias orr.
6: Hát igen.
4: Így néz ki.
5: Igen. És a technika az, hogy az orrodon beszívod a levegőt, befogod és fújod ki.
4: De te nem csináltál még ilyet?
5: Én így, nem
4: egy
5: tudom.
4: Egy jó lepóla,
6: és az annál semmi sem esik rosszabbul, mint amikor ott alszik nálad valaki, aki valamilyen oktatóval ott alszik, teljesen mindegy, de nem, nincs romantikus viszony, hanem valakinek a haverja, unokatestvére.
5: Jó, értjük, valaki hirtelen ott alszik nálad, csak úgy hirtelen oda kerül egy férfi az ágyba, igen.
6: Egy olyan férfi, akivel nincs köztetek ilyen feromonos kapcsolódás, és hallod, hogy úgy zuhanyzik, tudod reggel, ébredés után, fújja bele, tudod, az orrát a izébe.
5: Egyébként az első randi után kemény lehet. Megtörténik az este, egy nagy randi, elmegy a csávó reggel zuhanyozni, és azt mondja, mert ugye hol vagy őszinte? Tehát ott azért a rutinok elindulnak. Egy randi után ahogy a zuhanyzásnál azt hozod, hogy otthon zuhanyzol. Egy randi után, amikor bemész a WC-re, úgy pisülsz, hogy szoktál. Tehát ott azért, hogy kijön, és jó volt az este. Nagy szex volt, romantika, de másnap a pasi ott zuhanyzik, és így szörnyűen fújja az orrát. Miközben vágja a lábúj körmét bent az zuhany alatt. Na? És hallod a köröcsipet. Hallod a köröcsipet, és fújja az orrát. Na? Az milyen első randi után?
4: De például zuhany közben nem fújsz?
5: De abszolút simán.
4: Na és ott hogy fújsz? Belefújod a kezedbe.
5: Hát ott azonnal van víz.
4: Hát értem nagyon, én, de sokkal...
5: Az... Ha nagyon náthásoljuk, hogy van valami, simán zuhany alatt simán kifújjon, persze. Tessék?
6: Ezért fog Zsülle megmenekülni a hantavírus elő.
4: Nem, mi, akik ilyeneket csinálunk, mi ugye erős szervezet.
5: Tessék, zuhany alatt pisi, tessék,
6: teljesen kész. Természetes. A zuhany alatt pisi.
5: És akkor mi a különbség az orrfújás? Az egyik testned, másik testned.
6: Azért, mert az takony, guztustalan.
5: De lemosod.
6: De maga az, nem, az akusztikája, tudod, ahogy az egész történik. Hogy van az ilyen, amikor a dohány... Van a dohányos felkülök, és tudod, amikor így tudod, hogy...
5: Ha ilyen pasi aludt nálad, hogy másnap dohányosan feltölk, és belefújja az órát a zuhanyba, és levágja a lábúj körül, ezért gondolkodsz el rajta, hogy kit szedtél össze szerintem.
6: Szerintem ez még bármelyikünk lehet. Tehát hogy konkrétan az, hogy rengeteg, itt köztünk járnak, igaz, Feri? Köztünk járnak. Így van. Igen. Fú, az nagyon kemény. Ott nagyon kell akarjod azt a párkapcsolatot amúgy.
5: De a zuhany alatt a forró víz nem adja meg azt a feloldozást, hogy azt azonnal lemosol, zuhanyzol, tiszta vagy, tusfürdőző. Tehát van a zuhanyban egy feloldozás, van a zuhanyban egy tisztaságérzés, hogy oké, hogy kifújtad, de hogy azonnal forró vízzel gondoskodtál a higiéniával.
6: Nem? Nagyon jókat tényleg azt mondja, ti tagról tagra veszitek végig a családom. Párom így most fogad, mindig okádni akar közben. Az annyira, de ezt valaki magyaráz meg, aki nem dohányzik, és így most fogad reggel, de hallom én is egy csomó hogy ott mi történik éjszaka? Hogy száj légző, és akkor ott valami történik.
5: Én is szoktam öklendezni fogmosás közben, de én azért, mert én a nyelvemet lesúrolom.
6: A börtönévek meg visszajönnek.
5: A nyelvemet, hogy lesúrolom, néha a fogkefe egy kicsit hátra megy.
4: És akkor...
5: Hát van egy,
6: de mennyire hátra?
5: Egy kicsit. De, ugye nyelv,
6: de fontos, hogy lesúrolom. De miért a seggembe dugod a fogkefét, és közül öklendezel.
5: Érdekes, megint fölment a seggembe a fogkefe. Érdekes. Nem, nyomosom a fogam, és ugye hátra dugom a nyelvemen egy kis, van egy pillanatra egy ilyen. Most ez se lehet már. Ne, tehát nem lehet pisilni, nem lehet orrot fújni, és nem lehet rendesen fogatmosni. Hát mit lehet nálatok? Hol értek? Apác az árdába értek.
6: De mit, egy nyelvgyöködet mosod? Vagy
5: igen, a nyelv, ugye nagyon fontos, hogy reggel ne csak a fogadom, csak a nyelvedet
6: Anna is lemosd. Anna ne bólogassá,
5: le kell mosni a bólogatásodat.
4: És ahogy a nyelvmosás.
5: Le kell mosni a nyelvedet. És hogy hátra tolod a fogkefét, van egy ilyen pillanatnyi hang, adok egy ilyen
6: Hát, senkinek se könnyű. De azért megnézzük egy ilyen reggeli rutinodat, nem csak egy ilyen videót tudtok rá. Kevesszünk bele egy reggeli rutinodat.
5: Nem jöttünk roadshowra, ha nincs reggeli fogmosás közben öklendezés. Az a beugró, valójában.
6: Az a beugró?
5: Az a beugró. Igen.
6: Hát egyszer voltunk úgy szálláson, emlékeztek, hogy mind a hárunknak egymás mellett volt az erkélye.
4: Na és milyen jó volt?
6: Onnan tudtam, hogy mennem kell, mert kezdődik a műsor, hogy megéreztem a cigiszagot.
4: Hát csúgott ajtónál aludjál, ne úgy.
6: Hú, felszállt a füst, akkor indulunk.
5: Az én reggeli rutinom, fogsejmet is végighúzom a nyelvemen, ha nem öklendezem eléggé a fogkevés dörzsöléstől. Reggel az igazi, az éjszak alatt összegyűlt, mindenféle dolgot leszedi a fogsejem a nyelvről. Hmm. Aha, tehát ő ráfeszíti a fogsejmet a nyelvről, és azzal húzza le. Érdekes reggeli rutinok vannak azért itt, nem?
6: És ez nincs hatása az ízérzékelésedre?
4: Ne, annál jobb.
5: Annál jobb, annál tisztább
4: hát
5: a nyelved.
4: Hát egy ízlelő bimbóidon nincs lepedék.
6: Tehát akkor, amikor van egy ilyen nagyon durva, ilyen bokuszdor, vagy valami versenek előtte összeverik az ízlelő bimbókat?
4: Ott előtte gyökérkefével sikálják át a nyelvüket.
6: Nagyon durva.
5: Igen. Reggel nálam is előfordul, hogy átörlöm magam popsitörlővel csupán a frissesség miatt. Anett írja. Ez érdekes, hogy ez ilyen cicamosdás sokan csinálják, nem fürdenek meg, de azért popsitörlővel végig mennek mindenhol. Hm, nem?
6: Érdekes.
5: Ez egész testes popsitörlés
4: hát
5: csináltok?
4: Nem áll, hogy azzal...
5: Ugye, hogy van benne van valami bizarr?
6: Kérdezzetek, lehet kapni olyat, ami ugye ilyen mosdatókendő, tehát az olyan kihajtó, és akkor egy ilyen törölköző. És akkor, amikor a férjemnek be volt gipszel a lába combig, akkor vettem neki én is ilyet, hogy érezze azért, hogy törődve van vele.
4: De nem törölted le, csak odaadtad neki.
6: Nem, ez arra való, hogy zuhanyozzál vele. Érted, hogy át tud törölni a lábaidat, meg ilyen.
5: Aha, de érdekes. Ezt nem használnám, vagy ilyen nem nagy nedves, mint egy abrosz, és azzal törbe
6: kör. Hát ez a betegeknek van kitalálva, akiket nem lehet fürdetni a hatásod, de olyan, hogy szerintem tök jó érzés. Mert, hogy utána nem marad, mert az a baj a nedves törlővel, hogy mindig hagy maga után valamilyen érzetet.
5: Tehát, igen, van egy érzet.
6: Igen. És ez, amit kitaláltak, ez a nedves, ez inkább ilyen tisztasági érzetet, ha is nincs rajta ilyen illóanyag.
4: Hozzá már nekünk motorozásnál jól jön.
6: Hogy lezuhanyozzál így a megállókba?
4: Hát aztán... úgy 3 naponta, igen.
5: De most mire végig törlöd magad, az mennyi hány perc? 3 perc.
4: Az alatt pont letusolsz.
5: Az alatt nagyjából egy zuhany megvan.
6: Hát ezért nem? Használják a betegek, nem pedig az egészséges ember.
4: Jó, de mi most motorozásra gondoltunk,
6: az
4: hogy
6: is
4: akkor
6: egy betegség?
4: Nem kell tusolni.
6: Drága... Az arcod, nyakadat át tudod törölni vele.
5: Aha, már nem tudom, érdekes. Drága vőlegényem fejlámpával csekkolja a szőrhelyzetet a lába között.
6: De ez amúgy nagyon tetszik, hogy így figyeltek a mindenetekre. Mert igen. Aztán de tök jó, hogy foglalkoztok lenne az acsival, meg ilyen, ha van változás, azt ugye jelenteni kell.
4: Így.
5: Popsi törlő? Üzenem, ahol rendet raknak, oda vendéget várnak. ez egy fontos dolog, hogy ott rendrakás van, akkor viszont oda érkezzen meg a vendég. Igen. A reggeli rutinom, hogy kb. 30 percig könyörögök a testemnek, hogy fel tudja kelni egyáltalán, és el tudja indulni dolgozni. Na, az nagy küzdés reggel. Azért azt mi is megértjük egyébként.
3: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Egerben is megtartották az Európa napot, megtalálták a Szentkereszt kápolna bejáratának küszöbét. A füzesabonyi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya május 1-én vett őrizetbe egy mezőszemerei lakost, a 29 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy két társával az a hajnalban csövekkel és kannák.

0: autóval üzemanyagot próbáltak lopni egy kamion tankjából az M3-as autópálya Mezőszemerei pihenőjében. A rendőrök azonban tetten érték őket. A nyomozók üzletszerűen elkövetett lopás büntet miatt gyanúsítottként hallgatták ki a férfit, akiről kiderült, hogy az elmúlt hetekben két másik ott parkoló járművet is feltört, majd üzemanyagot, akkumulátort, rádiót vitte. Kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság május 3-án rendelte. Az egyenruhások gyanúsítottként hallgatták ki 30 és 36 éves társát is. Az eljárásban felmerült arra vonatkozóan is a gyanú, hogy a férfiak korábban is követtek el hasonló módszerrel üzemanyaglopást a térségben. Az EGRI járási ügyészség indítványára az EGRI járás bíróság megelőző távoltartást rendelt el annak az alkoholista életmódot folytató nagykorú férfinak, aki 2026 áprilisában egy Eger közeli kistelepülésen azzal fenyegette meg édesanyját, hogy elvágja a torkát. A sértetben a kijelentés komoly félelmet keltett, elmondása szerint korábban nem mert feljelentést tenni a fia ellen, mert mindig félt tőle, tudatta az ügyészség. Zaklatás vétségének gyanúja miatt büntető eljárást kezdeményeztek az EGRI rendőrkapitányságon a férfi ellen. Az Európai Egység eszméjének megszületését és a kontinens közös értékeit ünnepeljük minden évben az Európa Napon, Magyarország EU-s csatlakozásának 22. évfordulója alkalmából. Színes programokkal, előadásokkal várták az egrieket a helyi szervezetek, az iskolák és a civilek a Gárdonyi téren. Számol be róla a TV Eger riportja. Megtalálták a Nagyeget hegyi Szentkereszt kápolna nyugati bejáratának küszöbét, ebből pedig következtetni tudnak a külső járószint magasságára is. Ez nagy előrelépés az egykori templom és a környékének feltárásában. A tervásatás május 4-én indult és két hétig tart. Olvasható a tvjeger.hu weboldalon. Változóan felhős napos időben lesz részünk a hétvégén, feltámadhat az északi északnyugati szél, 21-26 fokos maximumokat mérhetünk. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, érkeznek ugyan felhők felénk is, de számottevő csapadék sehol nem várható, hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják gomoly felhők, és sokfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, helyenként felhőszakadás sem lesz kizárt, sokfelé marad élénk, erős a déli délnyugati szél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Közben találtunk egy kutatást, és ez így mindenkinek feldobja a hangulatát. Ha közeledik fele, azért. Ha túl van rajta, azért. Ha pont benne van, akkor azért. Ugyanis megfejtették a szakértők, hogy a tervezett élet és az életpályánkat leírva valójában hol vagyunk a legboldogtalanabbak, mire készüljenek azok, akik készülnek elérni ezt a kort, és mire készüljenek, akik kijöttek ebből a korból. És azt mondja a kutatás...
1: Van az életednek egy bizonyos szakasza, ami idők függő, tehát hogy hány éves vagy, amikor a legnyomorultabban, a legszarabban...
0: Ez inkább úgy képzeld, hogy a boldogságnak van egy U-görbéje, tehát hogy minden az adott körülményeid, a gyereknevelésed, házasságod, munkád, vállalt hiteleid, és mindenféle szociológiai és anyagi környezetem körülötted van, az egyszer csak eléri a mélypontját. Okay, ott ezeket vagyunk. A terheket leteszed, megérkezel az U betűnek az aljára, majd elindulsz fölfelé, és azt vizsgálták, hogy ez mindenkinél máshol van-e, vagy nagyjából lehet egy életkort mondani, ahol az U-görbe legalján vagy, és onnan elindulsz fölfelé, mert lekerülnek a terhek, vagy fölnőnek a gyerekek, vagy életmódot váltasz, vagy munkát váltasz, vagy egy csomó terhet leraksz, és majd itt mondja a terheket, hogy milyen terheket viszel, és az U-görbe ennek a legaljától felfelé ívelés van.
2: Tehát van egy szám, ahol a gödör alja.
0: Van egy szám, ahol nagy, most lehet, hogy plusz-minusz 2-3 év, tehát nem pontosan az, de megfejtették ezt a számot, szerintetek hol vagyunk a gödör alján, tessék. Hol vagyunk ott, amikor az életed a legnehezebb? Nyilván vannak stádiumok, tehát bejön betegség 20 évesen, nehéz. Bejön egy házastárs elvesztése, nehéz. Egy szülő elvesztése, egy betegség, egy munkaiváltás. Tehát vannak bizonyos nehézségek, de amikor ezek összeadódnak, ebből kijön egy szám, ami a legtöbb emberre igaz, hogy életének ezen a szakaszában van az U-görbe legalján, és onnan egyértelmű felívelés, ha addig nem leszel beteg, meg nem tesz össze semmit,
1: akkor van remény.
0: Meg nincs annyi mentális zavarod, hogy abból már ne tudják kijönni, akkor van remény arra, hogy a görbe alját elérve elinduljál az U-betűn fölfelé a másik oldalon.
1: Aha.
0: Na.
2: Ha azt mondjuk, életútfele. De nem, egyébként én nem gondolom, hogy ez pont a felénél következik be. Én egy olyan 55-öt satszolni.
0: 55-öt mondasz.
1: Én
0: aha.
1: Is ezt mondom, én 52-53-at mondtam.
0: 52-53.
1: Volna. Igen, uh-huh. Illetve vannak, akiknek ez 20 éves kortól 60-ig tart.
0: Van, aki az élet
1: hosszú kérdésben. Akkor mi azt mondjuk, a Julival ilyen 52 és 55.
0: Aha, hova teszed, Zsül? Mit mondasz?
3: 47 évesen házasodtam. Úgyhogy nekem onnan ível fölfele.
0: Mi ez a lábszak? Mi ez a papucs? Itt, te jó is. Igen. Ugye azt mondják, hogy a görbe alja nem véletlenszerű, mert hogy ott van a karrierbéli nyomás, akár a gyerekek, az idősödő szülők, a jelzálog fizetések, mindenféle hitele, egy csomó nyűgös, nehéz érzés, amivel tulajdonképpen hát úgy érzed, hogy az idő gyorsabban telik, és nem tud lelassulni, és nem érnek össze a vágyaid, a lehetőségeddel és a terveiddel.
2: Várj, akkor ez viszont sokkal korai időpont.
0: Mit mondtál, hány éveset mondtál?
2: Én azt mondtam volna, hogy akkor 55, de akkor ez
0: korábbra hozzad egy
2: akkor
0: kicsit.
2: Akkor 35 lehet viszont, mert hogy akkor van az, amikor mindenki, nagyjából mindenkinek van hitele, van egy idősödő szülője.
0: Szerintem 30 évesen hitere. Még a felívelő szakaszban vagy, még boldog hát vagy, még erősted az élet, munkahelyed van,
1: hát akkor még hiszel
0: friss
1: magadban,
0: házas
1: tele
0: vagy.
1: Tele vagy erővel,
0: megszületett a gyerek, boldogan nézel elé, még csinálod, nem vagy tud biztosabban, hogy mit vállaltál, benne vagy, próbálod csinálni, jól csinálod. Lelkes vagy, fiatal a gyerek, 1-2 éves, nagyokat mész vele, élvezed, hogy apuka vagy, élvezed, hogy anyuka vagy. Tehát ott még azért nem törik meg úgy annyira a lendület szerintem 30 évesen. Ott azzal indulsz, hogy ott még a boldogság érzeted, az
2: ott
0: a 30-35-ben. Tele vagy optimizmussal. Most nyilván, valaki már 20 évesen szült, akkor addigra már nagyobb a gyereke, és már túl is van rajta.
2: Mikorra fogy el?
0: 45, 47, 48 év körüli életszakasz az, amikor a legnehezebbe kerülsz, az egzisztenciális kérdések, a családbeli kérdések, a gyerekvállalás, a felnövő gyerekek, a kamasz gyerekek, a esetlegesen elromló házasság, a szülőkkel a megromlott kapcsolat, vagy a szülők elvesztése, és a minden más egyéb teher, és azt mondja, hogy az U-görbe onnan indul, amikor könnyebb lesz, hogy elkezdenek megoldódni ezek a problémák, akár a gyerekek felnőnek, vagy akár az, hogy elválsz, vagy akár, hogy munkahelyet váltasz, vagy akár megoldod a párkapcsolati nehézségedet, de elkezdesz belőle kijönni, és az utolsó 20 évedet megint van esélyed boldogabban leírni, mert a terhek lekerülnek rólad.
1: 8 éve fölfelé jövök.
0: Érzel?
2: 45-47?
0: 45-47, ez a számítás.
2: Tudtam, hogy ez nem egy elhúzódó premenstruációs ciklus. Tudtam, hogy azért vagyok ilyen rohadszarul.
0: Vagy megoldódnak a pénzügyi stresszeid, vagy már beletörődsz abba, hogy soha nem fog megoldódni.
1: Elengedted.
2: Ez a Tóbi.
0: Igen. Azt mondja, hogy a szorongásod már egy kicsit jobban oldódik, mert megismered magad annyira, vagy terápiára jársz, vagy már fölvetted a kapcsolatot magaddal, és elkezdtél egy kicsit meggyógyulni, és elkezdted megoldani a párkapcsolati családbéli nehézségeidet, és közben felnőnek, vagy felnőttek lassan a gyerekeid, amit krízisnek éltél meg, de 15 évesen, 20 évesen már azért kezdenek önálló lábra állni. Milyen érdekes a dolog, nem? Vagyis az utolsó 20 éved már nagyobb eséllyel szólhat újra magadról, mint az első 20 vagy 25 éved, ami szintén magadról szólt. Na, mit mondtok
1: erre? Benne van az elfogadás.
2: Az.
0: Ha nincs más, akkor el kell fogadnod a fizetésedet.
1: Igen, így megnézve a generációmat, hogy már legyint egy csomó ember ebben a korban mindenre. Tehát valószínűleg azon, mert, hogy vagy azt mondtad, hogy jó, akkor elválok, mindegy. Vagy igen. Azt mondtad, jó, akkor ez már marad így. Vennénk egy nagyobb, jó, ez már így. A gyerek... Igen. Szerintem ez benne van, hogy azt mondod, hogy oké.
0: Igen, most valakinél lehet, hogy 43, van akinél 48, vagy 45, vagy 50, tehát nem pont 47, ezt a 47-et említi, de hogy a körül vagy a legnehezebb életszakaszban. És utána elkezdesz egy kicsit felfelé jönni.
2: Én 46 éves vagyok.
0: De te is egy felfelé ívelő szakaszban vagy.
1: Miből látod?
0: Hát igen, ahhoz képest, hogy mennyire mélyen voltál.
1: Hogy honnan jössz?
0: Hogy mennyire Mariannáról ebből kapaszkodsz? Ahhoz képest szerintem már egy 1500 métert felküzdötted magad, most már csak 9000-en vagy a Mariannáról.
2: Nem, hát most mondok egy például. Mostanában igazán elszomorodni.
0: Most mondok, oké, elkezdesz elszomorodni, de hogy fölnőttek a gyerekek, igen, ugye? Tehát ez a szülői minőség elvesztése, ami egy fontos identitás, nagyon sok szülő megretsen, mert hirtelen nem marad más identitása.
2: Óriási.
0: De ha megvan a női identitásod, a barát, a feleség, az önmagára újra időt szánó, önmagát szerető ember identitása, akkor nem lesz nagy baj a feleség, vagy az anya identitás elvesztése, mert van egy csomó minden más, amivel ezt be tudod pótolni. Neked fölnőttek, hát ez egy könnyebbség.
2: Hogyne, persze.
0: Kirepülnek, most... 20 évesek, érettségiznek, nem?
2: Most kezdünk újra levegőt kapni. Na, hát ezek a dolgok, ezek most jönnek, de például az, hogy...
0: Hát jó, menopauza, kiszáradás.
1: Van egy csomó más ellé.
0: Bóbisi vattak, 3 éve, érted be, érted
2: be. Hangulatzavarok,
0: erős izzadás.
2: Múlik a haját.
0: Igen, hajszürkülés, hajhullás.
2: Jó kedved van.
0: Romlik a szemed, érted? Görbe legalja. Hát én nem már csak romlani fog. Tehát, hogy de nem érzed akkor ezt, hogy könnyebbül a dolog?
2: Könnyebbül, tehát, egy csomó tekintetben könnyebbül, de például az, hogy...
0: Implantátumcsere.
2: Az.
0: És látod... hogy az implantátumot de kifolyik.
2: Hiába cserélem. Már sehogy nem
1: lehet, hogy rossz az út, amin jársz.
2: Szóval, hogy nekem rám az elmúlt 2 évben kezdett rámülni az, hogy változok fizikailag, és ezt egyébként viszonylag rosszul viselem.
0: Aha.
2: Tehát, hogy ez, hogy... Hogy kezd elmúlni minden, ami így volt rajta.
0: Aha, kezdesz láthatatlanná válni?
2: Igen. Uh-huh. És ez rohadtul bosszant, és tudom, hogy még van ebben egy ilyen másfél-két év, amíg úgy megérkezek.
0: Amíg
2: újra
0: végleg kiesnek a fogaim.
2: Amíg teljesen elengedem.
0: Teljesen, te csontvitkulás.
1: Logo, tacskóbőr, minden.
2: Akármennyit kerázom.
0: Kirabolt hátizsákok lesznek a melleid, tacskófülek.
2: Akármennyit kerázom magam, már senki nem kapja fel rám a fejem.
0: Pesszimistában látod, miért a sportolsz, ha karban tartod magad? Egy 50-es jó karban lévő nő a szexibb tud lenni, mint egy 30 éves, nagyon megcsinált, nagyon felfújt szájú, nagyon valami.
2: Cuki,
0: most komolyan, miért gondoljátok, hogy vége? Nincs ennek vége. 48-50 évesen egy nő, hát... Elindult a vénasszonyos kesergés.
4: Figyelj, lehet, tényleg bármit megtehet. Ferivel vagyok ugye egykor.
0: Nem érzed az ungörbe aját?
4: Nem.
0: Vagy nem érzed, hogy felfele mész?
4: Hát, fölfele megyek. Megmondom neked.
0: De milyen gyors ez a fölfelé, csak úgy száguld azt.
4: De hidd el nekem, igen? A legdurvább az volt, 48 éves voltam kb. Tehát meg az szembesülsz egy társaságba, nem vagy tényező kicsit.
0: Ugye ezt a nők úgy fogalmazzák meg, hogy láthatatlanná válnás. Tehát bemész egy étterembe, és 10 éve utánat fordultak, és láthatatlan vagy.
2: És tudod, hogy a legbosszantóbb, hogy azt érzed, hogy a legjobb formádban vagy, hogy aznap ragyogsz, hogy jó a sminket, hogy jó a ruhát, hogy minden stimmel, és ott ülsz, és cirip,
0: Na, de akkor mi az ugörbe fölfelé ívelő szakasz?
4: Hálom,
2: a férfiaknak van ugörbé.
0: Nekünk az ugörbe felfelé ívelő szakasz a motorozás. A kapuzárás, a hülye hobbik megőrülése, ez az ugörbe.
2: És felszedtek egy 20 éves csini babát, mert ti még fel tudjátok szedni.
0: De várjál, a nők, akik elválnak, nagy többségben bizonyított tény, hogy 30 éves palikkal jönnek össze, várjatok.
2: Addig a fáradnak el.
0: Egy csomó
1: 50 évesen, és tényleg az van, hogy 30 éves
0: sorban, hát ez egy férfi sztereotípia, hogy a férfi lelép kabrióval 20 éve fiatalba. Oké, értem, sokan csinálják. De a nők is, akik elválnak, azok csak 50 éves palival kezdenek, hanem ott van a 30 éves anyakomplexusos kis csávó, brutál felső tesztel, és kezelgeti a 45-50 éves milfet.
2: Nem feltétlenül örömére. Egyébként anyakomplexusosok, szerintem egyszerűen arról van szó, hogy a saját korosztályban, vagy a náluk fiatalabb korosztályban nincs meg az a szellemi, meg lelki érés, ami amivel mi már rendelkezünk.
0: Tehát azt gondolod, hogy a külsőt feláldozzák a szellemi érettség oltárán.
2: Ezt remélem.
0: Na jó van, drága hallgatók, tessék, akkor írjátok meg, hogy ki hol érzi az ugörbe alját. Jó, miből érzed az ugörbe alját? Írjanak azok, akik megtalálták a felívelést, hogy miben találták meg. Írjanak azok, akik 20 éve várják a felívelést, most 60-ok is nem jött el a felívelés, ott ragadtak, mint a szánkóval az ugörbe alját, hogy nem tudtak átcsúszni a másik oldalra. Tényleg kíváncsiak vagyunk. Tapasztalatokra működik, nem működik, nekem ekkor jött el, kimásztam
2: belőle. Hány éves vagy?
0: Én 49 leszek két hónap
1: már
0: múlva.
1: Már ő kifele jön.
2: Mit beszéltünk? 3 évvel ezelőtt kezdett el testet edzeni a Bali.
0: Igen, akkor mert olyan ramacs állapotban voltam, hogy én tudtam, hogy ez most vagy elkezdem, vagy ez végleg elmegy.
1: Hát 47 éves
0: 47
1: voltál.
0: Éves 47 éves voltam, mondjuk. Figyeltek, mit akarsz ezzel mondani?
2: Az, hogy belenéztél a tükörbe, és volt egy pont, ahol már nem tetszettél magadnak, vagy az egészség megőrzés érdekében csináltad?
0: Hát ebben sokat segített a kamasz gyerekem, aki ránézett, és anyunod, apa. Meg igen, belenézett a tükör, és azt látod, hogy na most vagy ez végleg elmegy, vagy ezt most még meg lehet fogni. De egy férfinak a 48-50 szerintem az utolsó. Tehát ott nem kezded el, utána már annyi tüneted lesz, hogy már nem is akarod elkezdeni. Igen, nekem volt egy ilyen pillanat, hogy na ez most igen, vagy ez végleg elmegy.
2: Tehát volt egy ilyen
0: volt.
2: Kapuzárás.
0: Nem tudom, hogy ez mennyire kapuzárás, hogy elkezdesz egy kicsit többet foglalkozni. Ez kapuzárás, hogy elkezdesz edzeni?
1: Hát azt mondják rá.
0: De hogy elmész gyúrni, ez a klasszik kapuzárás?
1: Hogy még jól akarok kinézni, még tartani akarom magam, még változni akarok. Hát mi ez?
2: Őszhajszálakat tépkedtél már?
0: Nem, fúra őszülök. Hát nézzek a szakállamat.
2: De festetted?
0: Nem, csak mit akarsz mondani, az ugörbe alján vagyok, nézzek körül, mert ott vagy te is, vagy megyünk fölfele.
2: Arról beszéltünk, hogy 3 évvel ezelőtt kezdtél el gyúrni.
0: Az 47.
2: És egyébként ez pont egybeesik ez az időponttal.
0: Ja, értem. Tehát mióta Gödör alján nézzünk körbe.
1: Fogjuk meg egymást
0: kezdést, rácsuk ki egymást.
4: Igen, nem lesz nagy baj, én saját példámból mondom nektek, akinek van hozzá humora, tehát az életben, ehhez kell humor. Ha nincs humorod hozzá, megrecsensz. Ha van
0: kész a gödörből. Az én életem egy hátára fordított U betű, amin ha élvezed a lefelé csúszást, akkor kárpótol a gyönyörű kilátás. 34 vagyok, 2-3 éve érzem, hogy most már tényleg az alján vagyok, aztán kiderül, hogy még mindig csak a szoporrolleren gurulok lefelé a domboldalon.
2: 34 éves.
0: 34, és 2-3 éve érzi. 47 éves vagyok, válok, 25 év után, gyerekek nagyok, ház, eladás, vagyon, felezés és az új élet kezdete. Zsolt küldte nekünk.
2: Hát ott kell venni egy nagy levegőt.
0: 45 vagyok, hál' Isten mindenem megvan, amit egy kiegyensúlyozott élethez szükséges, de 5 éve vagyok egyedül, nem kellene rosszul érezni magam, edzek, egészségesen élek, szeretem a munkám, de mégis van egy elkeseredettség, amit próbálok utazással kompenzálni, mert szörnyű, ami a mai világban megy ismerkedés terén. Érzelmi intelligenciával megáldott igazi társat találni már szinte lehetetlen küldetés. És ez az, ami nagyon elkeserít, mert már nem érzem azt a motivációt, impulzust itthon, amit régen. Kellemes napot írta Roland. 42 éves leszek, 41 éve az U-görbe alján vagyok. De most elindulok fölfelé. Csak annyira vagyok az alján, hogy eddig a virágzó cseresznyefámról a de szép, de jó lesz egy csomó pálinka jutott eszembe. Most kinézek a fára, és az jut eszembe, tökéletes hely lenne felakasztani magam.
1: Jó, de nagy váltás.
0: 48 vagyok. Ő nem írta le, hogy férfi vagy nő, de szépen mutatja az U-görbén való elhelyezkedést.
2: Valószínűleg nem ironizál.
0: 58 vagyok, széles az U betű alja. Ő csak ennyit küldött. 46 vagyok, 2 hónap múlva, sem értem, miről beszéltek. 3 gyerekem van, még az U betű árnyékát sem látom. Igaz, múlt héten vettem egy szobabiciklit, írja Bea. Azt mondja, hogy 48 leszek, most érzem, hogy mély ponton vagyok. Szexualitás elmaradása, gyerekek nagy kamaszok, jönnek különböző betegségek elő, minden nap egyforma unalmas, céltalan. 46 éves vagyok, sose voltam szép nő, gondolom már ezután se leszek, írja Évi. 37 évesen arra jutottam, hogy nem akarok apatestet, 2 éve napi szinten járok, terembe mellette focizom, soha nem néztem ki ilyen jól, sőt a vibe-om is olyan, hogy bejön a csajoknak, az edzés neked is köszönhető, Bali. Ezt Márk küldte nekünk. Cseszétek meg, nekem ez nem U, hanem ez már W, üszíti. Akkor ott csak a hullámvasút valószínű. De Misi SMS, és nagyon jó, 32 vagyok. Vagyok. 45 éves nő, ha talál fiatalabb pasit, akkor az inkább anyukára vágyik, sem mint párkapcsolatra?
1: Benne van.
0: Igen?
1: Benne van.
2: Azért ezt így nem mondanám, szerintem nem feltétlenül igaz. Én sokkal inkább azt hiszem, hogy elcsúszott a szinkronicitás. Tehát, hogy azok a fiatalok, tehát egy 30 éves nő egészen másra vágyik, mint egy 30 éves férfi. Egy 30 éves férfi azért választ egy idősebb nőt talán, mert hogy nem kell játszmázni, neki nem kell olyan köröket megfutni, amit egy 30 éves csajjal sokszor állandóan napi szinten kell vele szkanderozni. És ezek a dolgok már nincsenek meg egy 40 éves nőben.
0: Na, tehát akkor tulajdonképpen itt nem főt le a kávét 45-50 évesen.
1: Süthet a nap neked is.
0: Anna, hát itt még süthet a nap 45-50 évesen. Hát itt vannak a 30 éves fiatal,
2: Anna,
0: kigyúrt, izmos, milfekre vágyó tinik, akiket terelgetni kell, azt, hogy gyere a mamához egy kicsit. Gyere ide!
1: Neked el gyere tudjuk ide? Ezt engedni egy idő után, nem, hogy anyuka komplexusra. Hát jöjjön!
0: Hadd szóljon!
2: Figyelj ide, merre veszem? Semmi gond.
0: Nincs ezzel baj. Írják, hogy itt az van itt lehetőség.
4: Vannak remények, persze. Egyébként figyelj, vannak olyan napok, amikor kifejezetten azt érzem, hogy bármi. Tehát, hogy így azt érzem, hogy
0: Hogy olyan kapós vagyok.
4: Még én tényező. És egyébként ez nagyon érdekes, hogyha ezt... Nézd, a Zsülánk
0: sölelt.
4: Át is sölelt a
1: Zsül. Jó, de Zsül boldog.
4: Én is az vagyok.
1: Te is?
4: Persze, hát ez nem arról szól, hogy nem vagy boldog, ez arról szól, hogy szeretnél még látszani. Szeretnéd még, ha észrevennének. Nem akarsz még elpusztulni. Még itt vagyok, még létezem.
2: És még vannak ilyen kis összevillanások? Bárhol.
4: Vannak, és ezek, megmondom szerintem, hogy jól esnek. Múltkor a Lidlibe volt ilyen.
0: Hoppá! Igen, tényleg? Igen. Lidlibe
4: villantál? Nagyon jó képű férfi állt mellettem, és segített pakolni a szatyromba.
0: És úgy volt az az összenézés, ami lehetett volna?
4: Igen, akkor így összenéztünk, mosolyogtunk egyet, és azt éreztem, hogy ha mondanék egy mondatot,
2: mondjuk, innánk
4: egy kávét esetleg, mit
0: szólt. Tehát, hogyha tovább vihetted volna?
4: Valószínűleg tovább lehetett volna vinni, és nekem már ennyi elég.
0: Plusz, már hát, ugye, csak a gondolat elég, hogy tovább vihetted volna.
4: Van egy férjem, azért az is azért.
1: De legalább a kezdetek összeért, ahogy nyúltatok az akciós tej fölén?
4: Nem.
0: De ott van a villanás.
4: Igen, és az akkor föl tudja tölteni az embert, hogy igen, de azért valaki számára még látható vagyok.
0: Mit látsz?
1: Hogy írt a csávó, akivel összeakadtatok, hogy én voltam az Anna, mindig segítek az idős néniken.
4: De
0: igen. Tudom, hogy csak a tenalébiért nyúltál. A felső polcon volt a tenalébi.
4: Nyomorult, megjegyzem a számodat.
1: Ez az.
2: Bandol van ezzel.
0: Felszer rakva valamilyen oldalra.
2: Juli, még bármi jöhet. Kézen fogva a menopauzával.
4: Jöttök ti még ide.
0: Így is van mindenki. Előbb-utóbb mindenki odaér.
4: Hát az nem ír oda, aki hát sajnos hamarabb. Ahogy mondta James Dean, éj gyorsan, haj meg fiatalon, és jóképű hulla leszel.
0: Igen. 30 korom és óta 40 pluszos nők sorba állnak az ajtómnál, imádják a kis törődést, ha figyelnek. Rájuk nagyon hálásak. Hát a 30 pluszosként az U-görbe tetején kezelgeti a 40 pluszos nőket. Na gyerekek, így állunk, tehát akkor tulajdonképpen mondhatni, nagyjából ez a 45-50, ez egy jó kör. Jó. Mindenki ezt
1: ez
0: írta.
1: Az alja, és innen föl.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között. Ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
7: És ez még csak a bemelegítés.
6: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
8: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen az Egri Kulturális és Művészeti Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!

0: akkor Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy.
0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Sikeres vizsgát tettek a létesítményi tűzoltók. Lezajlott a TTK szakhét. Hatodik alkalommal rendezte meg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem természettudományi kara a TTK szakhetet, mely három napon keresztül közel 30 szakmai, tudományos és közösségi programmal várta a hallgatókat. Olvasható az EGRI Egyetem honlapján. A megnyitót követően a hallgatók számos különleges programon próbálhatták ki magukat. Volt közösségi főzés, szemétszedés, növénytári bemutató, virágültetés és látványos fizikai kémiai show is. Az estét az angol kupa döntője, valamint egy éjszakai kalantúra zárta. A rákövetkező nap többek között botanikus kerti séták, angol nyelvű tudományos előadás, Erasmus élménybeszámoló és Mauritániáról szóló prezentáció várta a résztvevőket. Emellett a hallgatók betekintést nyerhettek a TDK munkák világába is. A napot főző verseny és afterparty színesítette. A szakhét zárónapján szabadtéri kooperációs játékokkal, borkóstolóval, lépcsőfutó versennyel, valamint sportessel készültek a szervezők. A program sorozat célja idén is az volt, hogy a különböző szakokon tanuló hallgatók és az intézetek oktatói kötettenebb formában is találkozhassanak, közös élményeket szerezhessenek és tovább erősödjön a kar közössége. Május 2-án 11 önkéntes, a közelmúltban pedig 19 létesítményi tűzoltó tett sikeres vizsgát a Heves vármegyei katasztrófa védelem által szervezett 40 órás tanfolyamon. A tűzoltók elsőként elméleti képzéseken vettek részt. A tananyag része volt a munkavédelem, az égés elmélet és az oltóanyagok, védőeszközök és szakfelszerelések ismerete, illetve a tűzoltás és a műszaki mentések szabályai. A képzésen résztvevők a sikeres elméleti vizsgát követően vizsgáztak a gyakorlati részből, melyen egy osztott sugár szerelése, illetve az oltó vízbiztosításának kiépítése volt a feladat. A sikeresen vizsgázó önkéntes tűzoltók Szarvaskő, Szomolya, Decsk településekről érkeztek, továbbá az Agria speciális mentő és tűzoltó csoport szervezetét fogják erősíteni. A létesítményi tűzoltók a Mátrai Erőmű létesítményi tűzoltóságának egységeihez csatlakoznak. Ezen képesítésekkel és a sikeres vizsgával a tűzoltók elsajátítják az alapvető tűzoltási mentési feladatok biztonságos és szakszerű végrehajtását, így segítve a település és a létesítményben beavatkozó hivatásos tűzoltói erők munkáját. Változóan felhős napos időben lesz részünk a hétvégén, feltámadhat az északi északnyugati szél, 21-26 fokos maximumokat mérhetünk. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, érkeznek ugyan felhők felénk is, de számottevő csapadék sehol nem várható. Hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják gomoly felhők, és sokfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, helyenként felhőszakadás sem lesz kizárt, sokfelé marad élénk erős a déli délnyugati szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Olvasunk egy cikket, és a cikkhez kapcsolódik vendégünk, aki megérkezett, egy 51 éves tanárról, aki 13 év után elhagyta a tanári pályát, túl stresszesnek vélte, és leterhelőnek ítélte meg, és online tanfolyamon elvégezte a hivatásos ölelő online tanfolyamot. Kezdetben részmunkaidőben kezdett dolgozni, figyelj, majd teljes munkaidős állást kapott. Jelenleg azzal tölti a napját, hogy akár 9 órán keresztül is ölelgeti azokat, akiknek erre szükségük van, vagyis némi szeretetre. 100 000 fontot, nem értem, hogy New Yorkban csinálja, de mindegy, és mindegy, váltsuk át, mindegy. Jelenlegi árfolyam, mint több mint 41 millió forintot keres vele évente, havi közel 3-3,5 millió forintot jelent, az, hogy embereket ölelget. Na már elolvastuk ezt a cikket, ugye ez napokban jelent meg, és ez kicsit jobban utána jártunk, és kiderül, hogy Magyarországon van ilyen, hogy ölelés terapeuta. Vagyis elmegy hozzá valaki, akivel egy rövidebb vagy hosszabb beszélgetés után, ez mindjárt kiderül, megölelget az illető téged, és ott ülsz, és a puha karjaival egy meleg ölelést kapsz tőle.
5: Vajon ő is 3,5 millió forintot keres ezzel havon?
4: Gyanítom, hogy nem a New York járakon dolgozik, vagy London járakon, vagy nyugat-európai járakon. De hát ugye tudjuk az ölelés fiziológiai hatását, az rendben van, hogy mi szabadul fel, meg mi termelődik. De és üljek ott én valakivel, aki egyszer csak 10 perc beszélgetés után így ölelget.
5: Lesz az a pont.
4: Tessék?
6: De az ölelés...
4: Ez több mint furcsa, de mindjárt utána járunk.
6: Igen, az ölelés az attól jó, akitől így vágysz rá, hogy oda mész egy idegen emberhez, még akkor is, ha tök szimpatikus, meg aranyos, meg kedves, akkor is azért úgy nem ugyanaz, mintha... Ne, vagy nem?
4: Igen.
5: Hát vagy pont, hogy egy idegen embertől azért esik jól, mert hogy nincsenek elvárások. Tehát nem kell magyarázkodnod, hogy te miért szeretnél ölelkezni, csak egész egyszerűen jól esik valakihez odabújni, jól esik valakitől egy kis intimitást kapni. És nem kell megmondanod, hogy miért, és nem kell magyarázkodnod, hogy miért. Lehet előtte beszélgetni, vagy nem muszáj, de egész egyszerűen... Tehát, hogy hányszor van az, hogy egyébként ti ölelkezős típusok vagytok?
6: Én nagyon.
5: Te az vagy.
4: Igen. Gyerekeket, igen. Pár barátok, hogyne, persze, tök szíves, minden elköszönésnél, abszolút, persze.
5: Mert hogy én egyébként nagyon, és az, akinek ez nem adatik meg, azt szerintem az egy akkora hiány, hogy őrület, és akár fizet is érte. Tehát, hogy ez, tulajdonképpen nekem ebben ez a legfurcsább, hogy ott tartunk ma már, hogy emberek fizetnek azért, hogy valaki megölelje
4: őket. Aha, ez meglehetősen bizarr. Na, ebben ez a nagyobb bizarr. De mindjárt megkérdezzük Kispár Patriciát, aki ölelésterapeuta. Hello Patricia, jó reggel, ciao.
7: Sziasztok, üdvözlem a hallgatókat.
4: Kik járnak hozzád?
7: Férfiak, nők, vegyesen.
4: Férfiak is, nők is.
7: Igen.
4: Milyen korosztályból?
7: Igen. Ez a középkorosztály, azt mondom, ilyen 40-50.
4: Aha.
5: Milyen hiányokkal jönnek?
7: Magányosak, túl zsúfolt a napjuk, be vannak sokkalva, stresszesek, és akkor így kicsit levezeték. Olyan, mintha elmenné pszichológushoz, csak ugye általában a pszichológusunkat nem ölelgetjük.
4: Uh-huh. Az ölelés az mikor történik? A beszélgetés előtt, közben, alatt, vagy bármikor egyszer csak megölel, te öleled, ő ölel, mi a menete?
5: Hát ugye... Van egy kis előjáték?
7: igen, van előjáték.
4: Érzed az ujjam?
5: Pedig pohár volt legalább. Elindul a Kenny G valahol.
4: Itt vannak a kis ujjacskáim.
7: Igen, mert megérkezik, ugye, akkor megkínálom egy kis vízzel esetleg, ugyanúgy, ahogy ti engem itt is előjátékoztatok. És leülünk, kicsit elkezdünk beszélgetni, akkor nyitok felé, hogy mondjuk először csak a kezét fogom meg, és akkor meglátom azt, hogy ez hogyan veszi ezt a közeledést.
6: Na, hát aki elmegy hozzád, az jól veszi. Nem? Vagy volna olyan, aki azt mondta, hogy
7: főképp, jaj, visz... Mert van, akinek már csak egy jelenlét elég, hogy így megfogjuk egymás kezét, és akkor... Van, hogy már elég, az is. És közben mondja a magáét, mondjuk. De van, aki viszont meg pont az ellenkezője, hogy tényleg igazán az ölelésre vágyik, az összebújásra, és akkor mondjuk eldőlünk.
4: Most azt mondod neki, hogy igen, ez a rossz lányok 20 000, igen. Értjük, de azért, ha már álljál le egy kicsit, ez már nem az a kategória, akkor menj el.
7: Nem, hát itt ugye nem vetkőzünk le, tehát igen, már itt
4: zöld. Igen, élménybeszámolókat olvasd el, és akkor menj el a Mester utcába, a 6. emelet, és ott azt kapod, amit szeretnél.
7: Nem.
4: És valaki belép, és azt, hogy hagyjuk a dumát, csak ölej meg, és akkor bújtok, mint a vadmalacok az erdőmén egy fél órán keresztül?
7: Hát egy ilyen ember volt, aki egyből megölelt. Tehát amúgy inkább ők is zavarva vannak, beszélgetnek. Általában, hogyha nagyon feszült a kapcsolat, vagy a hangulat, bocsánat, akkor megkezdem mondjuk, hogy mit dolgozol? Van-e családod? Tehát, hogy ilyen alap, ilyen tövésen hétköznapi kérdéseket teszek föl nekik, és akkor már elindul. Már el tud indulni egy beszélgetés.
5: Jó, belép a szobába, megkínáltad vízzel. Bementek a szobába, ott van mondjuk egy ágy, tehát, hogyha én úgy szeretnék ölelkezni, hogy lefekszünk.
7: Igen, van egy szék is, hogyha ő először itt távolságot szeretne tartani, akkor odaül le, de ha akar, az ágy szélére is leül.
4: És van, hogy lefekszetek is együtt ölelkeztek az ágyon? Extra bizarr. Családos, férjes, feleséges nő, férfiak, nők oda mennek, és fekszetek együtt összebújva az ágyon. És ő azt mondja, azért, amikor a feleségemtől nem kapom meg, vagy leterhelt, vagy gyereké vannak, és akkor ott bújtok egy fél órát.
7: Igen.
5: És akkor lehet kérni kis kiflit, meg nagy kiflit?
7: Ahogy szeretném.
4: Ne csináld! És felnőtt férfiak elmennek, hogy kis kiblőbe feküdjenek?
7: Akár. Vagy úgy fekszik hozzám, hogy a mellkasomra teszi a fejét, és akkor így ölelem, mint a felesége.
4: És akkor nekem tűnik ennyire ahogy a feleséged, nem csinálja.
6: A feleségétől ezt nem kapja meg, azért megy hozzád.
7: Így van. Úgy általában gyerekük van, vagy több gyerekük, akkor ott már a logisztika, ki merre megy a lakásba, és akkor, vagy a gyerekér, és akkor egyszerűen már eltávolodtak az emberek, meg ugye volt a közben egy Covid is, ami szintén távolságtartásra hozta az embereket, ugye én tömegközlekedéssel járok, azt is látom, hogy eleve a metrón is már tágasabban ülünk, mint mondjuk egy Covid előtt.
5: Uh-huh. És
4: addig kérdezek, ami gondolkozó, hogy zuhanytus, fürdő, törölköző, az ki van téve?
6: Ja, tehát, hát
7: nem szükséges.
4: Nem szükséges. Nem, hát szokott lenni, hogy dus, fürdő.
6: Ez egy másik szolgáltatás.
4: Na, azért hallgatók kérdezte, hogy zuhanytus, fürdő.
6: Én ezért nagyon sokat jártam egy masszírozó helyre, ott például az volt kitéve egy kis táblácskára, hogy ahogy hozzáérsz a masszörhöz, és valami olyat csinálsz,
4: vége van, azonnal vége.
6: Nálad van szabályrendszer? Mit szabad, mit nem? Meddig megy el egy ölelés?
7: Hát ugye maga a szolgáltatás az teljesen erotikamentes.
4: Hát, tehát de van, aki túlgondolja? De van, aki túlgondolja?
7: Eddig érdekes mód nem volt.
4: Soha senki nem érezted, hogy enkül az fiú fény van az enkül.
7: Kicsit a
4: pisztolytáskája elkezdte nyomni, semmi. Idegen férfiak összebújnak egy idegen nővel, egy szobában, egy
6: ágyon.
4: Nem történik semmi, soha nem volt ilyen.
7: Utólag volt, mert utólag SMS-ben, hogy volt, aki írogatott utána, hogy hát ő közelebbinek érezte ezt az ölelkezést, mint ő, amilyen szolgáltatásra jött, és hogy esetleg elhívhatna egy kávéra is. Uh-huh. És akkor hát én visszaértem neki, hogy ne haragudj, ez eddig tartott, amíg nálam volt.
4: Tehát hol a határ? Ha finoman még beleszuszog a nyakadba, és kicsit a nagy kiflibe ott fekszik mögötted, és kicsit lihegve átszuszogja a füledet, az még az ölelés része? Vagy van egy, vagy valahol egyet ilyen
7: hát
4: etikai, vagy morális?
7: Hát most, ha pont ott a feje, akkor mit tehet róla, hogy oda szuszog?
4: És neked nem fura, hogy 8 órában van idegen férfiak szuszognak a füledbe? Én értem, hogy
7: nem mint szuszogoda.
4: Nem mint szuszogoda.
7: Nem. Aha. Van, akivel egymás mellett ülünk és átöleljük, van, akivel állva megöleljük egymást, megsimizem a hátát,
5: na ez az, hogy
7: a buksiát.
5: Simi van közben? Valami kis simi?
7: Persze, hát az megnyugtató, tehát, hogy ez az érintkezés, az érintés eleve, ugye ez a stresszadás, meg a magány lényege, mint magánynak, hogy érezze azt, hogy ott vagyok neki, és megnyílhat akár, vagy ellazulhat.
5: Olyan nem volt furcsa, hogy amikor azt mondjam, mondd a nevem, mondd a nevem.
7: Nem.
4: Visszatérő vendégek vannak, vagy mindenki egyszer megy, vagy van, aki visszatér?
7: Egy-kettő visszatérő már van.
4: Egy-kettő visszatérő már van. Milyen történetekkel mennek? Mondj, mesélj nekem, középkorú férfiak mit mondanak? Miért van szükségük az ölelésre leginkább? Mi a történetük?
7: Volt olyan, aki egy nagyon emlékezetes vendégem volt, ő egyszer volt, ő például egy nagyon mély gyászban van.
4: Aha.
7: És azt nem bírja feldolgozni, ezért keres így.
4: De egy párkapcsolat nélkül van?
7: Igen, nem talált. Tehát már úgy tudom, 10 éve meghalt a feleség, és ezt nem bírja feldolgozni. Neki javasoltam is, hogy azért már szakemberhez is menjen.
4: Mondjuk egy gyászterapeutához, vagy egy komolyabb terápiára.
7: Így van, tehát hogy van az a szint, amikor akkor beszélgetünk, aha, és akkor van, hogy ajánlom, hogy azért egy pszichológust, aha, ilyen és ilyen témába keressen
4: és,
7: fel.
4: És nő miért megy nőhöz ölelést kapni?
7: Ugyanezért.
5: Mert hogy otthon nem kapja meg.
4: Mert hogy
7: otthon,
4: a férjétől...
7: otthon, hát igen, de itt a nőknél már más a helyzet, mert ott akár pletyizni is, meghallgatás, akkor mondjuk a férjét kipanaszkodja, hogy mekkora egy bunkó, mert mondjuk nem cseréli ki a villanykörtét már fél éve.
4: A végén fekszetek kis kiflibe?
7: Tehát, hogy nőkkel egyébként nem szokott annyira összebújás lenni.
4: Aha.
5: Csak megfogjátok egymás kezét?
7: Nem.
4: Csak megölelegetnek.
7: Általában velük ülünk az ágy szélén, és akkor úgy bújik hozzá mondjuk. Van olyan, aki el is sikrja magát, mert ugye az nőknek úgy kijön ugye a feszültség egy jó öleléstől.
5: És a férfiaknál a fő motiváció az, hogy tehát van ugyan párkapcsolatuk, de otthon egyszerűen elfogy a szeretet, nem kapnak annyi figyelmet a feleségüktől, mint amennyit elvárnának, és akkor ezt veled pótolják.
7: Igen.
5: De ott bejátszik a szexualitás, vagy hát legalábbis azt gondolná az ember, hogy van.
6: Hát csak megfordul.
7: Hát ez egy alternatívája. Tehát még nem megcsalni akarja, de mégis szeretne máshonnan szeretetet kapni. Mert végül is én semmi nem kontárkodok bele a házasságokban, miattam egy férj se fogja otthagyni a családját, de mégis szeretné megkapni azt, amit otthon nem.
6: Azért uh-huh, megvan a kép, hogy azt mondom Békának, hogy kicsit később jövök haza, kicsimben megyek ölelkezni.
4: Igen, ez egy jó kérdés, hogy egyébként ők elmondják ezt otthon, tehát visszakérdezed, hogy figyelj, tudja a párod, hogy itt vagyok, mondta, de a feleségednek.
7: Sose kérdeztem még
4: erre. Az az ő ügye, hogy mondja vagy.
7: Egyébként
4: neked nem kell tudni, azzal számoljon elő, hogy mondja vagy nem mondja, a kapcsolatuk minőségében neked igazából nem kell.
7: Mégis a lelki ismeretét mi bántaná?
4: Aha.
7: Tehát, hogy nem csalta meg. Csak elment mondjuk úgymond egy ölelkezett pszichológushoz.
4: Egyébként ezt tanulni kell, tehát ez egy létező tanfolyam, az ember, oké, hogy kócs lesz, azt mondjuk igen, de hogy ölelésterapeuta, mert ölelni ez mindenki tud.
7: Nincs még erre.
4: Tehát effektíve képzés nincsen.
7: Ezért is van elég nehéz dolgom, és bőven nem keresek annyit, mint az, akit említettél a cikkbe. itthon ugye egyedül csinálom még, és nem úgy vagyok, hogy mint nyitok egy cukráznát, és akkor ellesem mástól a marketinget, hogy hogyan kell csinálni, hanem én itthon így teljesen így önállóan próbálkozom betörni a piacra vele. Az álmom, hogy majd esetleg egy rendes üzletet nyitni több terapeutával, és akkor többen is ölelkezhetnek egyszerre.
4: Hát úgy, mint a, mit tudom, mint a Tájföldön látod a lábmasszáz szalon, hogy ott ülnek, és akkor masszírozzák a lábakat. Itt lesz egy szalon a zárt szobákból, az emberek ölelkeznek.
8: Tiffanyhoz küldenélek most téged. Tiffany nagyon jól ölel.
6: Neked lábam most szükséged.
4: Egyszerre bizarr, egyszerre rémisztő, egyszerre ijesztő, de közben egy tendenciát is mutat, hogy ember embertől mennyire elidegenedik, vagy hogy milyen hiány van ebből, vagy hogy mennyire sok magányos ember van.
7: Igen, meg azért most munkahelyeken is most már, hogyha manapság már megfogod a vállát, már megzavarnak azzal, hogy szexuális zaklatást követtél el a kollégáddal. Tehát, hogy azért minden szabályozás így taszítja el az embereket egymástól, szerintem.
8: Uh-huh. Azt meg lehet kérdezni, hogy mondjuk mennyibe kerül egy fél óra, egy óra nálad?
7: A fél óra az 20 000 forint, és az egy óra meg 25.
6: Na, nem is ugrott akkorát.
4: Nincs is akkora, nincs is akkora ugrás. Ja. Aha. És ebben annyi ölelés van, amennyit akar. Tehát akar végig, akar egy a végén, tehát ez nincs meghatározva.
7: Hát ezt adja a találkozó maga.
8: Szól közben valami zene? Itt isztok előtt egy pohár bort?
7: Én mind. Szoktam betenni egy kis hangzenét, általában ilyen, hát nem túl relaxálót, hanem ilyen vidám popzenét szoktam betenni. Aztán volt már olyan, aki megkért, hogy kapcsoljam ki, mert csöndbe szeretne lenni.
8: És figyelj, mi van akkor, amikor nyilván egy masszőrnek is van egy csomó olyan szituáció, hogy van olyan ember kerül a kezei közé, akihez nem szívesen nyúl. Mi van olyan, ha olyan emberrel találkozol, akihez egy porcikát se kívánja, hogy hozzá kell érni?
7: Hát volt már ilyen, de szerintem ő nem érzékelte.
8: Tehát, hogy megfogtad, megöleltet.
6: A meló az meló.
4: A masszőr, hogy jönnél, ha a masszőr is olyan kapolyat, aki nem feltétlen, de ha már ott vagy, akkor megcsinálod, persze. Tehát, hogy ez
7: hát ugyanúgy kedves voltam vele, semmi akadálya. Hát ő most arról nem tehet, hogy úgy nincs hogy meg büdös? A szimpátia, vagy igen, mondjuk izzadságszaga van. Azért igénytelenül büdös emberek nem járnak ide.
6: Azon gondolkodom, hogy ugye az, amiért ez létrejött, az egy nagyon nagy megnyílás a beteg részéről. Nevezzük így, hogy beteg.
7: Igen,
6: a páciens részéről egy nagyon nagy megnyílás kellene, hogy legyen, hogy ezt ennyi idő alatt azt létre lehet hozni. Tehát ahhoz, hogy nekem én letegyem az ilyen terheimet, egy ilyen ölelés az azért tök kevés. Miben segít ez? Ott egy ilyen pillanatnyi megnyugvás? Vagy például az a csávó, akit mondtál, hogy ott volt nálad, és már meghalt 10 éve a felesége, ő rajta tulajdonképpen tudtál segíteni, vagy az a fél óra jó volt neki, és azt mondta, hogy okay, meg vagyunk.
7: Pillanatnyilag érezte jól magát végül is, ennyi, de tehát, hogy ezeket...
6: Valami elindul így, benne.
7: Igen, elindul. Tehát, hogy úgy jobban érzik magukat az a fél óra után, és lehet, hogy esetleg ellazul annyira, hogy nekem elmondta, és akkor érzi mondjuk a súlyát a problémájának, hogy hát lehet, hogy már itt túl vagyok rajta, és akkor mondjuk otthon már könnyebben beszélnek róla, mert úgy megy haza, hogy ő egy kicsit lehiggadt. Uh-huh.
4: Most egy Gyula nevű páciensed nem jelentkezett most véletlen?
7: Még nem, igen, nem. Majd szólok, jó? Majd.
4: Már nem a Gyűre gondoltam.
8: Semmi luxus nem volt az életemben, egy olyan hiányaim voltak.
4: Egy kázióval Balázs, hogy Gyula nem, nagyon szeretném. Vágyik egy forró öleléssel, láttuk az interjút, hogy ráférne egy ölelés. Ez mindenképpen izgalmas. Hány páciensed van egy nap? Körülbelül mi most az átlag? Mennyien jönnek?
7: A 2-3.
4: 2-3 már naponta megjelenik, aki szeretné, hogy...
7: Hát ezért nem minden nap. Aha. De úgy nagy átlagban.
8: Van szezon, amikor többen jönnek? Vagy amikor
6: karácsony előtt.
4: Igen, karácsony
7: előtt. Nem, karácsony előtt mindenki van foglalva a karácsonyi készülődéssel inkább. Úgy mondanám, hogy ilyenkor tavasszal egyébként több tud lenni. Egy sajnálatos mód egyébként halottak napja körül van a legtöbb.
4: Aha, ez milyen érdekes.
7: Ott úgy elérzékenyülnek jobban az emberek. Így a Google kereséseken is, ugye, ahogy így nézem, hogy keresnek rá az oldalamra, ott is ilyen témákból keresnek, és úgy találnak rá.
4: Tehát az például egy ilyen fokozott, felfokozott érzelmi állapotú nap.
7: Igen, ott visszaemlékeznek, egyengülnek, igen. Tehát így a november tud így erősebb lenni nekem.
4: Azt a
8: minden. És letelik az egy óra, akkor úgy finoman...
4: Hát az jelzi, persze, terapeuta, igen, az 50 perc, az a terápiára is jelzi, 50 perc kivarakva egy óra.
7: Nem, egyébként az egy óra, nem, hanem általában 45-50 perc után úgy elkezdek úgy
8: beszélni. Azt mondtad, hogy már zsibban akarom.
7: Nem, de ugye elkezdem úgy alakítani a beszélgetést, hogy lassan-lassan készülődünk, de még van időd, ne aggódj, és akkor már kezdek úgy jobban beszélgetni velük, hogy így... készülődőre vesszük a dolgot.
4: Aha, hát, hogy tudja, hogy annyi, akkor azt ő is tudja, hogy annyi. Igen. Neked van párod egyébként? Tehát, hogy te, vagy te most egyedül, vagy nem a masszázs, vagy az ölelés miatt kérdezem, hanem, hogy ő tudja, vagy ő elfogadja ezt, hogy ezt csinálod?
7: Hát, miért ne lenne ez elfogadott? Miért?
4: Na, csak
7: te
4: kérdezem.
7: Párod elfogadja, hogy rádiózol?
6: Majdnem ugyanaz.
4: Kis kiflibe, nagy kiflibe bújni, lehet, hogy az ember párja föltesz egy-két kérdést, nem gondolom, hogy nem elfogadható egyáltalán, nem, mert ennél vannak azért rosszabb munkák, és csak kérdezem, hogy ő mit szól ez.
7: Teljesen hétköznapi ilyen van minden.
8: Elfogadja. Aha, persze. És most összebújjunk?
7: Gyere,
4: Juli,
7: én menjek oda, vagy te jössz ide?
4: Juli nagyon szenzitív, nagyon vágyik. Nagyon szenzitív. Én nem tudtam, hogy van ilyen Magyarországon, ez tök menő egyébként. Ölelés terápia.
7: Igen, mert egyedül vagyok, és így nem nagyon találnak rám az emberek.
4: Aha.
7: Igen.
8: Na majd most.
4: Nem, de ez hasznos. Nem tömeges. Most legyártottad azért a saját konkurenciádat. Ölelni én is tudok, gondolod, hogy valami munká és képzés az a
7: mérom. Fél óra 20 000,
4: vicces. Egyéb művészeti tevékenységről.
7: Csak még a
4: de akkor rendben van. Na érdekes, hát köszönjük, hogy itt voltál, meg megmutattad ezt. Sok
7: lényeset
4: kívánunk neked. Ti elmentetek egy ilyen kis összebújó ölelésbe, ugye ölelés terapeuta volt a vendégünk, gyerekek, felnőtt nők és férfiak járnak ölelkezni, kis kiflibe, nagy kiflibe feküdni egy kanapén. Meglehetősen bizarr, de értem a hiányt, nagyon. Amit pótol valójában.
6: Hát én elkezdtem be csúnyogni a lányokhoz, mert ugye a szerkesztői szobában...

0: kicsit zavarban vagy,
1: igen?
0: Aztán elkezd megnyugodni a légzésed, és úgy kiengedsz.
1: Aha.
0: Jó illata van egyébként. De hát, hogy az orrom a tarkójánál volt, én voltam a nagy kifli, és akkor így hátulról átöleltem, és közben egy picit simogattam.
1: És akkor a kiengedés az...
0: Ez.
1: Ez az. Juli! Azt a mindenit!
0: Hogy Patricia, de hallgatom! Ez még belefér!
1: Te jó Isten, úristen! De és akkor arra néztem, és azt láttam, hogy tényleg ott bújtok.
0: Kellemes volt.
1: Vigyetek, de ez milyen, hogy alapvető dolgokból szolgáltatás lett, azért ez milyen érdekes.
0: Hogy emberek fizetnek azért, hogy egy kicsit hozzásöndörögjük.
1: Szóval azért ez egy Black Mirror rész, ha belegondoltok. Igen, Covid idején miből ért, kérdezi valami. Viszonylag friss a történet, mióta egy-két éve csinálja.
0: Pár éve csinálja, egyébként idős gondozással is foglalkozik.
1: Aha, nem, tényleg le a kalappal meg. Én értem, tehát a lélektanát, a hiányát, ennek a testi és fizikai és lelki ellazulását, és az oxitocin termelést, és az örömhormonok, tehát mindent értek, amit fizikailag ez beindít. De közben valahol mégiscsak nagyon szomorú és bizarr világ lett ez, hogy emberek ölelésért kifizetnek 20.000 forintot, hogy magányos vagyok, vagy gyászolok, és gyere ölelj meg. Tehát, tudod, hogy valahol közben meg borzasztóan dermesztő az
0: pont,
1: a világ.
0: Pont azon gondolkodtam, hogy ha bármelyikőtök kellene így most ölelkeznem egy ilyen babzsákon, az, annak lenne valamilyen színezete. Tehát valószínű, hogy röhögnénk, meg egyikünk se tudna ebben a történetben így lelazulni, meg így feloldódni. Talán az Anna lenne az, akivel úgy tudnék oda bújni, hogy nagyon gyorsan így le tudnánk lazulni.
2: Most mert velünk mi a bajod?
0: Mert végig vihognánk szerintem az egészet. De úgy, hogy egy idegen emberhez
1: lesz oda, könnyebb, igen.
0: Sokkal egyszerűbb. Tehát, hogy nem, és nem kell magyarázkodni, nem kell semminek se történnie, csak egész egyszerűen a fizikai közelség.
2: Ez ugyanaz a rendszer, ami a pszichológusnál van, hogy családon belül nem beszéled ki, nem mondod el, és elmész egy vadidegen emberhez, fizetsz neki x ezer forintot egy órára.
1: De azért van egy fizikai kontaktus. Tehát, hogy azért ez...
2: De most én az alapot mondom, amit most a Juli mondott, hogy egy idegen emberhez tök szívesen hozzábújik, és el tud lazulni, hozzánk meg azt mondja, hogy nem tudna, érted? Tehát, hogy ez ugyanúgy működik, akkor mint a pszichológusod?
0: Szerintem
2: hogy
0: bújna.
2: Oda eljársz?
0: Azok az emberek, akik ide jönnek, azok szerintem otthon bújnának. Csak effektíven nem kapnak, hogy is mondjam, viszonzást.
1: Aha, igen, Anna, viszont megvan a mi vállalkozásunk. Most itt egy hallgató, ketten fogjuk csinálni. Ha valakinek minden rendben van, 35 plusz száfejét elküldöm az Annába. Ezek vagyunk mi ketten. Jó? Kihez mész? Annához vagy Balihoz? Balihoz, üljél le ide. Gyere. Hogy nézel ki? Mi van rajta? Na ide figyelj.
0: Így keltél föl?
1: Így keltél föl. Ez az állandó fel. Így, ez
0: hogy ezen már dolgoztál?
1: Oh. Na eltakarozta a jó bűn. Anyám, menj, 35, köszönjük szépen. Hogy néz? Hogy vagy fölöltöz? Jó? Annához igen. Akarsz menni? Annát is meg. Férfi az, hogy nőz akarsz menni.
0: Ez egy szadomazó szolgáltatás.
2: Lenne egy kis előfelmérés, ahol elmondja a csávó, hogy olyan bizonytalan vagyok, hogy jól csem az életemet erre a válaszod.
1: Ez az vagy. Egy szerencsétlenség igen. Vagy.
2: Egy utolsó szardarab.
1: Egy szardarab.
2: És mester.
1: Hogy maradtál eddig életben?
2: Nem érzem a családomban a helyemet sem.
0: Hát, nincs is.
1: Anna, gyere ide, segíts. Mondd el neki te is.
3: Én is mondanám neki, hogy minek születtél meg erre a világra? Te szerencsétlen.
0: Hát veled is
3: nem
0: csak
3: tudod jó dolgokban mit csináljál. Na húzzál el innen, tedd le a pénzt, azt húzzál el innen, tényleg. Na.
1: Lenne ölelés veled, mi meg megnyitnánk. Túl sikeres vagyok, hadd menjek el hozzátok egy órára című szolgáltatást.
3: De jó, Balázs, én ebben nagyon benne
1: lennék. Ez a mi szolgáltatásunk, ez lett. Ezt már megcsinált a Cserruzsi, de valaki.
0: Most milyen jól sikerült.
1: Azt milyen jó, milyen
3: de mi nem beszélgetnénk, tehát semmi, nem ilyen pszichiátriai, mint a Csernus, csak elküldjük az anyjába.
1: Ennyi. 20 plusz áfájra elmegy az anyjába.
4: És akkor

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: reggel legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Karbantartás miatt akadozhat a vízellátás a jövő héten Egerben. Idén is lesz születéshete. A Heves megyei Vízműz Zrt. Éjszakai hálózat ellenőrzést végez hétfőn a Károlyváros Északváros részben. Olvasható közleményükben a munkálatok május 11-én este 11 órától másnap hajnali 5 óráig tartanak majd. Ez idő alatt nyomás csökkenésre és átmeneti vízhiányra kell számítani. A Vitkovics, a Tündérpart, a Csiki Sándor, a Bemtábornok, a Csokonai Mihály és a Kisasszony utcák, valamint a Ráczkapu tér környékén. A szolgáltató a lakosság türelmét és megértését kéri az esetleges kellemetlenségek miatt. Az Összhang Közhasznú Egyesület idén is megrendezi Egerben a születéshete programsorozatot május 9-e és 17-e között. Az Egyesület célja már 17 éve változatlan tevékenységével felhívni a figyelmet a természetes vajudási, szülési folyamatok fontosságára és rávilágítani arra, milyen fontos az anyateljes táplálás, a testközelség, a válaszkész gondolkodás az optimális életkezdethez. 2011 óta rendezik meg az egri születéshetét, hogy a várandósok, a családok, a kisgyerekesek találkozhassanak a helyi lehetőségekkel, szakemberekkel, és minél több információhoz jussanak hozzá azért, hogy informált döntéseket hozhassanak. Az idei fő téma a kapcsolódásuk. Az egri járás ügyészség garázdaság vétsége miatt egy év 6 hónap szabadságvesztés és 2 év közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta egy őrjöngő férfival szemben, aki 2025. novemberében az egri buszpályaudvaron pihent egy padon. A biztonsági őr figyelmeztette őt, hogy dohányozni csak a kijelölt helyen lehetséges, mire a férfi felugrott és hangosan kérdőre vonta, két alkalommal pedig ököllel megütötte és megöléssel fenyegette meg őt. A biztonsági őr erre a vádlottat a padra szorította, és a rendőrök kiérkezéséig ott tartotta, miközben a férfi folyamatosan kiabált. A vádlott kihívóan közösségellenes erőszakos cselekménye alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen. Az egri járás ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt pénzbüntetés és járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt egy ittas sofőrrel szemben. A vádirat szerint a férfi tavaly novemberben a déli órákban Bélapát falvak közelében belterületi útszakaszon ittas állapotban vezette a gépkocsiból és az utánfutóból álló járműszerelvény. Változóan felhős napos időben lesz részünk a hétvégén, feltámadhat az északi északnyugati szél, 21-26 fokos maximumokat mérhetünk. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, érkeznek ugyan felhők felénk is, de számottevő csapadék sehol nem várható, hétfőn a napsütés gyakran zavarhatják gomoly felhők, és sokfelé záporok, zivatarok is kialakulhatnak, helyenként felhőszakadás sem lesz kizárt, sokfelé marad élénk erős a déli délnyugati szél.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Néztétek a meccset tegnap, gyerekek? Nézte valaki?
1: Volt meccs!
0: Volt meccs. Mi volt a meccs? Mi lett a meccs végeredménye?
2: A Paris Saint-Germain.
0: Paris Saint-Germain.
2: Tovább jutott.
0: Vagyis akkor ez mit jelent?
3: Hogy az Arzenállal fognak itt játszani.
2: Május 30-án jönnek.
0: Május 30-án jönnek Magyarországra.
2: Igen.
0: Igen.
2: Hiszen
0: a BL döntő itt lesz. Nektek mi volt a legnagyobb esemény, amire nem mentetek el, pedig lehetőségetek lett volna?
2: Na ne szórakozz.
1: De már ahogy kérdezed, tudom, hogy mi következik.
0: Nem kellett volna hívnom téged, azt kellett volna mondanom, hogy van egy jegy, ne haragudj, én nem megyek, de odaadom.
2: Ne szórakozz, hogy van jegyed, és nem mész el.
0: Meghívtak a BL döntőre, igen.
2: És nem mész el?
0: Nem.
3: Más dolga van.
2: Mit vágjak hozzá?
0: Még nem tudom, mit csinálok, de nem tudom. Kérdeztem, hogy hányan lehet menni, mondták, hogy figyelj, egy jegy van, nagyon sok szeretettel várunk, hát itt az UEFA mondja a jegyárakat, horror a csillagosség, és mondtam, hogy hát én nem tudom én, mit csinálok szombat, és ezt szerintem nem.
2: Hát
0: köszönöm.
2: A BL döntőre egyedül is kémész, basszus.
3: Hát igen. Biztos nem tudjuk, hogy ki van még a pályában.
0: De ki játszik, azt tudom, ki játsza a BL döntőre?
2: Arzenál, Paris Saint-Germain.
0: Az jó, Paris Saint-Germain, hát a Messi, tudom.
3: Nem, úgy van. Így talán már érted, hogy miért nem megy.
2: De nem, tök
0: az mindegy, mikor van, ezen a hét, most hétvégén, vagy jövő héten?
2: Május 30.
0: Az jövő hét hétvégén. Vagy nem, az
3: hát
0: két hétvégén.
3: Még arrébb van, vagy három.
0: Aha.
2: Mit csinálsz helyette, ami
0: nem csinálok semmit helyette. Megmondom, hogy történt a telefonhívás. A telefonhívás úgy történt, hogy van egy a BL döntőre, szeretnék-e menni.
2: Ráadásul ők hívtak téged.
0: Fölhívtak, igen, van egy jegy, igen, hogy adnának egy jegyet, szívesen menjek ki. És mondtam, hogy figyeljetek, mikor van ez a kavírnyászás, hogy üldözik a labdát ott néhányan ott a BL döntő. És hát akkor május vége.
2: Emberek eret vágnak most.
0: Nem tudtam megmondani, hogy mit csinálok május végén, azon a hétvégén, ezért nemet mondtam a BL döntőre, nehogy esetleg úgy mondjak rá igent, hogy közben valamit csinálok ott május hétvégén. Nem tudom, például kocsit mosok.
3: Igen, meg le lehetsz a Balatonon.
0: Vagy nem
3: most följössz. Azért följössz, érted, hogy szombaton egy mesél és hazamegyek.
0: Pénteken lemegyek a Balatonra. Szombaton visszajövök, és még lemegyek szombat este, megint is négyszer járom meg az oda-visszát.
3: Na, hát csupi. Érez ennyi.
2: Jó, hát csupi, azért sértődtél meg egy kicsit, mert csak egy jegyet kaptál. Ugye? Ne,
0: az volt a kérdés, hogy vihetek-e valakit, de ismerem ott, hogy hova mentem, tudom, hogy melyik pályába mentem volna. Tehát, hogy így, Csányi,
2: azok
0: Orbán.
2: Az emberek még mennek oda? Nekik még van belépőjük?
0: Ez jó kérdés, hogy megvan a jegy. Batom, Orbán, Szijjártó, tehát ismerem, megvannak.
2: Belépsz, és azt mondod, Vitya.
0: De most ez egy nagy dolog erre nemet mondani? Most én kérdezem, én az én univerzumomban.
2: Igen.
0: Hiba volt?
2: Igen.
3: De mi miatt hiba? Hát nem érdekli.
2: Mert vannak olyan, tehát ha még úgy is, hogy abszolút laikus vagy, még úgy is, hogy nem nagyon érdekel a foci, azért egy BL döntőre az ember elmegy.
0: De most mit csináljak, ha nekem csak a kis pes?
2: Ja.
3: Érted? Hát van tartása.
2: Azok nem hívtak, hogy ingyen jegyet adtak.
0: Igen. Biztos, hogy nagyon nagy hangulat lesz egyébként.
2: Óriási hangulat lesz, iszonyatos derbi, biztos óriási küzdés lesz a pályán.
0: Nektek soha nem volt olyan, hogy valami nagyon nagyra hívtak, és azt mondták, hogy figyelj, nem tudom, ez most egy olyan lehetőség, hogy úgy kicsit messze is van, meg a fene se tudja, mi van, bejön valami jó program.
3: Ugye?
0: Mi van, ha bejön arra a hétvégére valami jó program?
2: A
0: nem lehet tudni.
2: A Gergely Ugornyai felolvasó estre nem
0: jön. Mi van, érte?
2: Bántam azt is.
0: Át lehet szapozni Szántódról izébe, érted, Réfülöpre. Hát mit
3: tudom. Ilyen meccs lesz még, érted, de olyan naplementát ki tudja?
2: Hát az biztos. Ilyen meccs nem biztos, hogy lesz, és nem biztos, hogy Magyarországon lesz. Tehát, hogy szerintem ez egy olyan csillag együttállás, amit lehetetlen.
0: Most komolyan lelkismert furdalást csináltál, várjál. Milyen nap ez? Kik játszanak? Hol van ez?
2: Budapest. Tudod mit? Szombat. Ez május 30-a szombat.
0: Május 30-a szombat. Nektek soha nem volt ilyen, hogy egy nagyon nagy szansz, lehetőség, koncert, filmbemutató, utazás, és azt mondtátok, hogy nem köszönöm, kicsit önsonsontóan nem volt. Én bele se gondoltam, mondom, hogy messze van, nem tudom, köszönöm, aranyosak vagytok, hát én nem, most nem megyek BL döntőre.
2: Az a baj, hogy én mindig csak jó okkal hagytam ki.
0: Igen, tehát olyan nem volt, hogy magadat nem. Szabotálva valamiért nem menjél. Aztán, hogy itt van két Madonna jegy Párizsba, repülőben menjél.
2: Hol van a két jegy?
3: Nincs.
2: Én most azonnal mennék. Nem olyan volt például, hogy lehetett volna mondjuk elmenni szigetre, és megnézni valami random koncertet, és akkor így azt mondtam, hogy ahhoz most annyira nincsen kedvem, de hogy
3: de a arra, nagy dolgok nem érték el a Julit, érted?
2: De az, hogy egy BL döntőre nem megyek el, csak azért, mert egyet adnak.
0: Nem is feltétlenül, nem, mert én gondolom, ismernek mindenkit, simán elmentem volna egyedül. Nem, egyszerűen nem valahogy úgy, rúgják a bőrt, jó hangulat van, értem. De hogy nem
3: volt
0: nem.
3: Londoni meghívásom, George Michael koncert.
0: Londoni koncert, George
3: utána
0: Michael.
3: Utána halt meg a csávó, szerintem 2 hónappal.
2: És mit csináltál?
0: Nyomós érved volt, hogy nem mentél?
3: Nem, ugyannyira, már láttam itthon.
2: Atya Isten.
3: És mi minden, azt mondták, hogy de fizeték, ízé, menjünk ki, tök jó lesz. És akkor mondtam,
0: minek, kaja, pia, gyerekek, koncert.
3: George Michael 50 éves, még annyi van ebbe a csávóba, jön még ide majd akármicsoda. Meg volt a koncert, hazajöttek, hogy ú, de nagy volt. Akár és 2 hónapra rá a csávó, ugye kicsekkolt.
0: Kicsekkolt, és mondta, utolsó
3: és
0: George Michael lett volna.
3: Nem láttad.
2: Neked volt, neked
0: adja
2: volt
0: ezt valamilyen tévé? Hát majd megnézem ott.
3: Egyébként igen.
2: Egyébként meg valószínű.
0: Úgy berakok egy popcornt a mikróba.
3: Kényelmesebb is, érted?
0: De hova siessek, öreg ember nem gyorsol.
3: A sör olyan, amilyen.
0: Lelocsolnak ott, kiabálnak, huligánok, üvöltöznek.
3: Mire bejutsz meg, mire kijutsz?
0: Legalább 6 percbe menni a puskácsba, meg onnan kijönni, érted? Szóval metrózgatok ott a váromba, taxit, ott jönnek majd az Mbappé szurkolók, meg a izék, ott kiabálnak. Biztos, ami huligánok össze is verekednek a végén. Kell ez nekem, csupi. De ott bajba kerülök, ott még jó meg is vernek, érted? Otthonra bekapcsolom a tévét, aztán megnézem.
3: Nem adnak neki kicsit... például parkolót a izé alá, érted? Lehet a volna. Stadion alá.
2: Most ne szórakozzál.
0: Elmondom neked, hogy minden lett volna.
2: Na, ilyenkor egy kicsit irigyellek.
0: Hogy?
2: Hát, hogy
0: de tudom, hogy te ekkora fan vagy, hát akkor följön.
2: Nem vagyok ekkora fan, hát ez nem erről van szó, hogy én ekkora foci fan vagyok. Hát nem,
0: ja, várjátok, az olyan lehetőség.
2: A BL döntő, maga a döntő, az, hogy egy BL döntő játszik, itt van Magyarországon az Arsenal és a PSG, és ezt te megnézheted élőben egy ilyen derbit, arra az ember...
0: Tehát, hogy a fingom nincs, hogy kijátszik az Arzenába. Fingom igen. Nincs, hogy kijátszik a PSG-be. Azt tudom, hogy most szavazás van arról, hogy a Real Madridból menjen el az Mbappé. Ennyit tudok a fociról most jelen. Pillanat, ezt aláírták 12-ben. Fogalmam nincs, ki van az Arzenába. Fogalmam nincs, hogy a PSG-be. De ez egy olyan lehetőség, hogy ingyen igen. Van, ott kell lenni, el kell menni.
2: Nem,
0: igen?
2: Nem az
0: akkor nekem valami
2: van.
0: Nagyon más van a fejemben. Én egy nagyon másik
3: túl
0: mozit
3: nézek.
0: Túl
3: sok jót kaptál az élettől, haver.
0: Igen, ez erről szól. Hogy azt mondod, hogy köszönöm, van. Szeretem a focit, nem, adjátok valakinek, aki szívesen megy, nem veszek el egy helyet, valakitől, aki nem...
2: Jaj, ne, jó,
0: nem tudom, hogy mit csinálok. Megmondták, hogy figyelj, mondd meg konkrétan, horrorárba van. Megkapod, ingyen van, gyere el, vagy ha nem tudsz, mondtam, hogy figyelj, nem tudom, inkább nem, mi van, ha van, és tényleg ezért mondtam le, ott vagy, elvenni, de nem ott lenni, az trógerség.
3: Hát szerintem az
0: valaki,
3: lenne az igazi
0: kiszor,
3: azt mondom, hogy ó, de jó, nagyon jó, és
0: horror,
3: szombat délután telefonálsz, hogy hát srácok, itt vagyok.
0: Sziasztok, egy országos kék túrára kell mennem, most ne haragudjatok, le kell gyalogolnom a Kinizsi 100-ból egy 30 kilométert.
3: Babóton akkor van a fesztivál.
0: Igen, Babóton fesztivál.
3: Jó, tehát Babóton vagyok a fesztiválon.
2: Vali, kérdele egyet, és add el.
0: Na, ez az igazi trógás. Mégis, hogy tudok menni, mennyi most, hogy egy 6 millió, akkor eladom 3 millió. Figyelj, horrorárakat mond az UEFA, tehát hogy tényleg nagyon durva. Bennem az volt, hogyha nem merem 100%-osan megígérni, mert annyira nem rázott ki a hideg a programtól, akkor viszont adjátok valakinek, aki fixe habzó szájjal ott van, és lengeti az Arzenál zászlót. És mondtam, hogy köszönöm szépen, nem. De most így hallva titeket, valami nagy dolgot mulasztottam el.
2: De még nem lehet látva, már visszacsinálni.
0: Látva, hogy csillog a szemed, ez valami nagy dolog lehet.
3: Nem tud visszahívni az ember, hogy mégis.
2: De azért csillog ennyire a szemem, mert én sokkal kisebb dolgokhoz szoktam. Tehát, hogy én szerintem ez egy olyan dolog, amin ott kellene lenni. Hát ez
0: igen.
2: Olyan, tehát, hogyha jönne olyan... Magyarországra a Djokovic meg a Nadal egy meccsre.
0: Igen.
2: Arra a Zsül is elmenne, bár nem nagyon
0: miért
2: érdekli.
0: Miért menne el a Zsül egy Djokovic Nadal meccsre? Így gondolkoztok, hogyha ha lehetőség van, és nem érdekel, és nem szeretem azt a sportot, és életemben nem néztem egy Djokovicot, elmennék csak azért, mert így nem ad. Elmennék, sosem néztél teniszt, azt se tudod, milyen kézzel játszik a Nadal. Elmennél?
4: Ez egy társadalmi esedény, persze.
3: De ez a FOMO,
0: ez csak egy FOMO, hogy ebből nem maradhatok ki, de maga az esemény nem érdekel. Érted? Ez egy FOMO, hogy nehogy lemaradjak valamiről, amelyik nem érdekel. Így
4: de
0: működünk.
4: Hát, megjön a kedvemre.
0: De bennem nincs ilyen FOMO, érted? Én azt mondom, hogy te nem félek, hogy lemaradok róla. Bérdőd, érdekel a foci? Nem. Köszönöm szépen, menjen valaki, akit érdekel. Ez nem flancolás vagy kiégés. De akkor lehet, én gondolkozom máshogy.
2: Nem,
0: el kell ezen gondolkodnom.
2: Csinálnék egy csomó Insta sztorit, hogy mindenki irigyeljen.
0: Na, ja, igen, ez benne van. Hol vagy, Bali? Nem tudom, itt proszekózok a BL döntőn.
3: Pocizgatnak itt lenne.
2: Ki van a pályán?
0: Ja, az is lehet, hogy egyébként nem tudom, közben nem tudom, egy kapura rúgok a gyerekkel este otthon, vagy mit tudom én, sétálgatok a fűbe és számolom a tücsköket. Nem tudom, érted? Valójában nem tudom, de szerintem sokszor van inkább az emberekben egy olyan FOMO, hogy nem érdekel igazán a program, de valahogy nem maradhatok le, mert státuszot megjelenni, ott lenni, el tudom mondani, tudok vele flexelni. De engem nem érdekel a foci.
2: Van egyébként bármi olyan program,
0: nincs. Amire... Ha olyanban vagyok, nem tudsz olyat mondani. Nem tudsz olyat.
2: Célcsatornás lebegés, kijövünk.
0: Na jó, egy célcsatornás lebegés. De mi a program, hogy van-e olyan
2: program? Van-e olyan program, amire azt mondanád, hogy na, ott kell, hogy legyek.
0: Nincs. Tehát, bár, az, hogy kell, bárki, hogy
2: jönne,
0: legyek.
2: Bárki jönne, nincs. Előadást tart, itt jön, nincs. Fellép, akár, hogy azon, nincs. Ott akarsz lenni.
0: Ha aznap úgy kerek föl, és ráérek, és érdekel a dolog, akkor nagyon szívesen. De azt, hogy nekem ott kell lennem, mert egyébként én akkor, ha nem vagyok ott, akkor lemaradok. Na, ez nincs.
3: Jön a Buddha.
2: A Buddha jön.
0: Én a Buddha.
3: Hogy hívják?
0: Jön a Jézus, meg a...
3: Nem,
0: akkor
3: az,
0: az,
3: az a Buddha fődi helytartója.
0: Igen, a Dalai Láma.
3: Azaz.
0: Volt már itt.
3: De most jön.
2: Hát külön a Balinál.
3: És akkor azt mondják, hogy kapsz vele egy fél órát. Arra csak elmész.
0: Hát megnézem a kis kalendáromat.
3: Motorozunk, vagy nem.
2: Bejelentkezek a kozmetikushoz, kérek egy intim gyantát.
0: Fogászat, gyökér, kezelés délután. Hát, mikor gyűn a láma? Mikor gyűn a láma? Mikor gyűn ez a láma idejt? A bölcsesség óceánja, hol korbászol? Mikor jön ide?
3: Mikor nekem bölcsesség fogam van, a bölcsesség óceánja?
0: Május 22, lábszőrtelint és este 6.
2: Hát tele vagyok.
0: Hát tele vagyok.
2: A láma se fér bele.
0: Lézeres análfehérítés 8 óra, május 19. Szerinted van idő?
2: Ha a láma eljön a lézeres análfehérítés velem együtt,
0: igen,
2: akkor
0: talán. Jöjjön elő is, oda fessük együtt fehér az ábuszunkat, akkor megnézem. Nem, szerintem ez, de hogyha ha reálisan fölméred, akkor ez inkább ez a nehogy kimaradjak valamiből, amiről most szól a világ, és elmegyek annak ellenére, hogy nem érdekel.
2: De ez nem lehet, hogy azért van, hogy mert már annyit láttatok, hogy már egész egyszerűen már így nem nagyon sok, nem tud kimozgatni egy ilyen esemény.
0: De szerinted ez csak az, hogy ki vagy égve, mert mindenhová jutottál? Szerintem ez egy reális önismeret, hogy nem érdekel, menjen valaki, aki ennek jobban örül, adjátok egyet. Köszi, hogy gondoltatok rám. Gyerekek, nem. Tehát, hogy csak azért?
3: Csak azért, mert ez egy BL döntő, úgyhogy egyébként nem nézel focit, egyébként nem érdekel igazából a foci, nem vagy benne, csak azért elmenni, mert egy BL döntő.
0: És biztos, hogy nagyon nagy, de olyan hangulat lesz, de és ilyen biztos, soha többet alkalom.
2: Én a hangulatért azért, hogy egyszer lássak élőben egy BL döntőt, azért biztos, hogy kimenik, úgyhogy átveszem a jegyet, ha gondolod.
0: Aha.
3: Eladó.
0: Nem, nincs már.
2: Nincs.
0: Eladtam. 3000 euróért gyorsan eladtik egy szopat.
2: Lett a tuning.
0: Na jó, van, mindegy. Azt hittem, hogy ti is tele vagytok ilyen, mehettem volna, de nem megyek című történettel. De akkor hát ebből csak nekem van. Nekem van ezer ilyen, ami így volt, és így valahogy
2: de
0: nem.
2: De mi maradt még ki?
0: Hú, most azért biztos nagy foci drukkerek itt most nagyon anyáznak.
3: Megy, ne is nézd rá a falra. Ne, engedd el.
0: Igen, habzószájú kispaty.
3: Ez több 10 000 euró.
0: Csak nagyon durván, nem is tudom, 5 és 10 között van a jegyár. Tehát, hogy valami tényleg horror. Habzószájú kispest és turkeve foszdrukerek írnak, hogy dögölj meg, hogy nem menti ebbi ilyen.
3: Ha valaki a fél életét odaadná egy ilyenért.
0: Tökre meg tudom érteni.
3: Aha, és aki hogy szereti.
0: Milyen klassz lenne, ha erre mindenki be tudna. Biztos, hogy rossz lehet ezt végighallgatni, hogy valakit meg nem érdekel, és azért nem megy el, ő meg nem tud eljutni. Uh-huh. De ez amit a forma egy, nem? Tehát, hogy valaki tényleg azt mondja, hogy egyszer hadáljon ott a nem tudom, most téged nem érdekel, állnál ott.
3: Nem. Már

0: long, long time.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Tömjön magába minél több virsit a Mesterhood virsnyelvű bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, vártam! Kajapia motor rúgsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
6: És ez még csak a bemelegítés.
5: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
7: Szia Laci! Megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
8: Szia Peti, hogy kérdezhetsz ilyet? Persze, hogy megvan. Állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
7: Ne viccelj már, szórólap! Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
8: Akkor ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
7: A Rádió 1-en. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
8: Á, de én nem értek ehhez.
7: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit meg intézi neki a Rádió 1-es csaj.
8: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom én is.
9: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdess te is a Rádió 1-en, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklam@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
3: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Kérdezd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1
3: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munkáját.

0: márciusban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Ébredjen Balázsékkal a 101.3 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai

0: 13 rádió egyen. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a rádió egyen. A rádió egyen.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál most már Kismárti. Nagyon kellemes vasárnap délelőttök mindenkinek. Balázs egy kacagtató, elgondolkodtató pillanatai után ismét a legmenőbb Rádió egyes zenéki a főszerep. Sós Rebus kérdezi tőlem Viberen, hogy mikor kell üzenetet írni, ha szeretne belépőt nyerni a Rádió egy születésnapi fesztiválra. Rebus, nem üzenetet kell írni, hanem hogyha meghallod az adott órában az egyik nemzetközi sztár fellépőnk dalát, akkor hív minket tizedikként, jó? Ebben az órában segítek, Switch Disco, Ella Henderson React, és hát ez jön is nem sokára.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Két hét múlva jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál, napra pontosan, május 24, Budapest Park. Cyril Samfelt, a Switch Disco, Accent is ott lesznek a nemzetközi sztárjaink között, és bizony olyan dalok, amik Brit Awards jelölést kaptak, ez a dal konkrétan. 2024-ben ott volt az év dala jelöltjei között. Képzeletbeli színpadunkon most ott van a Switch Disco, Ella Henderson és a React, ezt a dalt egészen biztosan halljuk majd. Napra pontosan két hét múlva a Budapest Parkban. Az afterpartin pedig fellépnek majd természetesen a Rádió 1-es DJ-k is, de minden az eseménnyel kapcsolatos info ott van a weboldalunkon.
1: Hi, we are Switch Disco. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermelyés. Elővettem a kis vendéglistánkat a május 24-i Rádió 1 születésnapi fesztiválra, hogy írjam az újabb neveket páros belépő találgazdára. Figyelem, breaking.
1: Szia, Laci vagyok, és játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Laci! Honnan telefonálsz?
1: Budapestről.
0: Melyik kerület? Merre nézek ki az ablakon?
1: 8.
0: Mit hallottál? Lecsaptál rá, mint hát majdnem mondtam egy tyúkos hasonlatot. Mi volt ez a dal?
1: Beach Disco, Elena Henderson, React.
0: Nagyon jó vagy. Mit csinálsz egyébként épp így vasárnap délelőtt?
1: Éppen készülök, és szerintem elmegyek bringázni egy kört.
0: Nézed, hogy nő ki a fű, szépen lassan, lelassulva. 10. vagy, hogy egy kicsit felállt.
1: Köszönöm szépen! Köszi!
0: Mondd a szlogenünket!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Te annyira jól mondtad a szlogent, mint akit gyakorolt rá a tükör előtt. Volt ilyen?
1: Nem, gyakoroltam.
0: Voltál egyébként korábban születésnapi fesztivál?
1: Nem, még soha nem jutottunk el.
0: Na, akkor első. Bálozó leszel, ne tedd még letesse a telefont, jó? Pontos részek jönnek most.
1: Köszi szépen, köszi.
0: Játék természetesen a következő órában is lesz. Rádió 1-esek, Cyril, Still Into You. Ezt a dalt kell majd levadászni ilyen ügyesen, mint ahogy most a Laci tette egy másik dallal. Május 24 Budapest Park, Rádió 1 születésnapi fesztivál szuper sztárokkal. Jövünk nem sokára, és hozom ezt az Ed Sheeran-dalt hamarosan.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Lady Gaga például, akit most az Ördög Prádát visel film folytatása kapcsán szoktunk emlegetni, és nem csak a film, de a hozzá kapcsolatban

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Most például Ray Dalton, akit nagyon-nagyon szeretnek a Rádió 1-esek, mert hogy két egymást követő évben is ott volt a top 500-as listánkon az egyik dala, a Do It Again, és ezt is nagyon szeretjük tőle, jön a Blood Running. A legjobb dalötletei egyébként köztudottan akkor jutnak eszébe, amikor zuhanyzik éppen. Elképzelem, hogy behabozott testtel kirohan a tusolóból, hogy felénekelje az alapot. Ray Dalton jön már is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
4: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Mocskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti, és rögtön az óra elején egy party himnusz, ami a héten meghódította a Billboard Dance Airplay chartot is. Hát ez most a number one. A numero uno. Bibi Rexa meghatódottan köszönte meg a rajongóknak, mert ahogy ő fogalmazott, ez nem csak az ő győzelme, de a rajongóké is. Tavaly januárban szakított a kiadójával, és azóta független előadónak számít, és hát lám-lám, bejöttek a számításai. A Faithless klasszikus egy kis csavarral, így lett belőle igazi mai, ez a New Religion, Bibi Rexától, a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy és igazi izgalmak a folytatásban. Újabb játékhoz érkeztünk.
1: Szia, játékra jelentkezni.
0: Szia, mondod a keresztneved?
1: Barni.
0: Honnan telefonálsz, Barni?
1: Budapestről. Rákóczi hídon éppen. Azért hívtalak, mert meghallottam a Cyrilnek a Still Into You című számát.
0: Hát nagyon jól tetted. És képzeld el, hogy tizedikként időzítetted a hívást.
1: Nem mondod.
0: De.
1: Akkor rádió egy csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Hát ennyi, megcsináltad lazán, miközben átmentél ott a Rákóczi hídon. Kivel fogsz bulizni, azt tudod már?
1: Szerintem a párommal, aki nem akart titeket most felhívni.
0: Félt? Szégyelős volt?
1: Igen, nem tudom miért. Itt nevet most már lettem.
0: Na hát érezzétek jól magatokat, 2 hét múlva itt van a bulink, ne tedd még le a telefont, jó?
1: Jó, rendben.
0: Játszani a Daily Mixben is fogunk, Rádió 1-esek, segítek jó előre, szem fel, Heart Like Mine, ez lesz majd a nyerődal, a folytatás pedig ilyen lesz nem sokára.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy.
1: Szia, Zoli vagyok, és a játékot szeretnék jelentkezni.
0: Zoli, legközelebb játék a Daily Mixben lesz.
1: Régóta hittem titeket.
0: Jó, hát legyél telefon közelben, jó? Ezt a Purple Disco Machine-t adnánk most neked.

Rádió 1. Csak igazi mai slágermegy, és ilyen EDM klasszikusok, mint Avicii és a Wake Me Up. Április 20-án volt a 8. évfordulója Avicii halálának, és most a kutyusáról lehetett híreket olvasni. 10 éves Liam kutyus túlélte Avicii-t, és aggódtak érte a rajongók, mert hogy azt lehetett sejteni, hogy Liam kutyus egy ilyen komolyabb daganatos betegséggel küzd, de kiderült, hogy minden rendben van vele. Egyébként egy milánói kutyatréner örökölte meg Liamet, és hát néha szoktam tájékoztatni a rajongókat. Szóval Avicii kutyusa még mindig él, Avicii zenéje pedig örökké a Rádió 1-en. Ez a Wake Me Up.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

20 személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: A minél több virsit a Mesterhood virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Iderek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak.
6: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
7: Karbantartás miatt akadozhat a vízellátás a jövő héten Egerben. Idén is lesz születéshete. A Heves megyei Vízműz ZRT éjszakai hálózat ellenőrzést végez hétfőn a Károlyváros északváros részben. Olvasható közleményükben a munkálatok május 11-én este 11 órától másnap hajnali 5 óráig tartanak majd. Ez idő alatt nyomás csökkenésre és átmeneti vízhiányra kell számítani. A Vitkovics, a Tündérpart, a Csiki Sándor, a Bemtábornok, a Csokonai Mihály és a Kisasszony utcák, valamint a Ráckaputér környékén. A szolgáltató a lakosság türelmét és megértését kéri az esetleges kellemetlenségek miatt. Az Összhang Közhasznú Egyesület idén is megrendezi Egerben a születéshete programsorozatot május 9-e és 17-e között. Az Egyesület célja már 17 éve változatlan tevékenységével felhívni a figyelmet a természetes vajudási, szülési folyamatok fontosságára és rávilágítani arra, milyen fontos az anyateljes táplálás, a testközelség, a válaszkész gondolkodás az optimális életkezdethez. 2011 óta rendezik meg az egész születéshetét, hogy a várandósok, a családok, a kisgyerekesek találkozhassanak a helyi lehetőségekkel, a szakemberekkel, és minél több információhoz jussanak hozzá azért, hogy informált döntéseket hozhassanak. Az idei fő téma a kapcsolódások. Az egri járás ügyészség garázdaság vétsége miatt egy év 6 hónap szabadságvesztés és 2 év közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta egy őrjöngő férfival szemben, aki 2025. novemberében az egri buszpályaudvaron pihent egy padon. A biztonságőr figyelmeztette őt, hogy dohányozni csak a kijelölt helyen lehetséges, mire a férfi felugrott és hangosan kérdőre vonta, két alkalommal pedig ököllel megütötte és megöléssel fenyegette meg őt. A vádlott kihívóan közösségellenes erőszakos cselekménye alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozás riadalmat keltsen.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most
3: Rádió
6: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágerme.

tudnia. Szabitron Rádió egy csak igazi mai sláger, mely egy Hello Eger a hétvége második napján is. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ez azt jelenti, hogy már május 10-e van és vasárnap. Legyünk együtt délután 2-ig itt a 101.3-on is rádiózzunk, meg hallgassunk jó zenéket, meg hasznos infókat, meg programokat. Én ezzel várok mindenkit, hiszen Ferenc Norbert ma is 2-ig itt van, úgyhogy bele is csapunk a lecsóba méghozzá a Daily Mix-vel, Gorgon City slágerével. A Hayden James-el közös Foolproof érkezik itt a Rádió 1-en.

Sonic Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely egy szemfelt a Grammy jelölt többszörös platinalemezes producer ma már a világ három legtöbbet streamelt előadója közé tartozik, és megszerezte egyébként a DJ Mag lista előkelő helyezéseit is. Úgyhogy azt gondolom, hogy az adrenalin növelő klasszikusairól és motiváló modern slágereiről ismert DJ producer az elmúlt években már nagyon nagy nevekkel dolgozhatott együtt, és persze nagyon sok saját slágere is van. Most a Rosalinnel közös Heart Like Mine-nal megyünk tovább itt az újdonságok között a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: csak igazi mai sláger megy.
1: Sziasztok, Regál Lili vagyok.
2: Hi everybody, it's Chris Willis here.
1: Fogadjátok szeretettel a legújabb saját dalomat Chris Willis-szel.
2: Blue Heart.
1: Itt a Rádió 1-en.
0: Ez a

Szankyron Rádió egy csak igazi mai sláger, mely egy nagy dugó nem, de állandó úton folyó munkálatok azért most is megkeserítik az egri autósok életét. Nehezebb a bejutás Egerszalókról Eger irányába, illetve Mátyás Király út és a Vörösmarty Mihály utca forgalma is időszakosan torlódik az úton folyó munkálatok miatt, úgyhogy nem megszokásból közlekedjenek. Ha minden igaz, akkor sebességmérés a városban nincs, viszont az M3-as autópályán a Rekettyés pihenőhelynél a Budapest felé vezető oldalon van mérés, és Dormánd után a 31-esen, tehát Dormánd és Tenk között. Figyeljenek oda, vezessenek óvatosan, és hallgassák a jó zenéket. Én most az udvarévőknek küldöm Felix Jehen és a Shaus közösét itt a Walk With Me.

0: sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

Számítanunk rádió egy csak igazi mai sláger, mely nem volt rossz a hétvége időjárása, sőt, kifejezetten kellemes volt. Jövő héten megint jön egy kis csapadék utánpótlás majd, és holnapra 8, kedre 5 mm-t jósolnak a meteorológusok. Egy picit szeles lesz majd a nap, mind a két napon, és jön egy hidegfront is kedden. Vissza is hűl a levegő egyébként, ezt eddig nem jósolták a meteorológusok, de kedden már csak 16 fokot mérhetünk, szerdán pedig 17-et, úgyhogy egy picit csapadékosabb és hűvösebb légtömegek érkeznek felénk, de ez nem baj, mert nagy szükség van a csapadék utánpótlásra a földeken. A jó zenékre pedig azért van szükségünk, hogy még jobban élvezzük a hétvégét, úgyhogy Marshmello és Anne Mellie segít ebben. Itt a Friends!

0: Partizan Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert egy picike kis szünet következik most, jönnek a legfrissebb hírek, a hír összefoglalóval Szabó Gábor jelentkezik, aztán pedig jönnek majd az igazi mai slágerek, és a következő órában egy sérönnel indulunk. Az Azizámmal indulunk nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival. És ez még csak a bemelegítés. Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
3: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
4: Nézzük meg a pizzákat!
3: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
4: Intézem, a vacsora megrendelve.
3: Keresd te is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
5: Szia, Kati! Hogy megy a szépségszalonod? Megnyitottál már?
6: Ne is mondd, Zsuzsikám, szörnyen. Még te sem tudod, hogy nyitva vagyunk, pedig felraktam a Facebookra.
5: Tényleg? Nem láttam. Pedig én sokat görgetem a hírfolyamot.
6: Neked meg hogy megy az étterem?
5: Szuperül! Egyre többen jönnek. Nagyon jól sikerült a Rádió 1-es reklámunk.
6: De jó, örülök neked. Kár, hogy én nem értek ehhez.
5: Én sem. Mindent megcsináltak helyettem. Megírták a szöveget, elkészítették a reklámot, még arra is tettek javaslatot, hogy mikor szóljon a rádióban. Képzeld, még reggelente Balázsék műsorában is sokan hallják.
6: Igen, nagyon szuper lett a reklámod. Én is gyakran hallom, amikor viszem a gyerekeket iskolába.
7: Zsuzsi okosan költötte el a pénzét. Legyél te is olyan, mint Zsuzsi. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
1: Reklámot hallottak.
2: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
8: Ismét vérüket adták a katasztrófavédelem munkatársai. 114 embernek adtak esélyt a gyógyulásra. A közelmúltban Gyöngyösön az Epreskert úti Tagovodában, továbbá szerdán az EGRI hivatásos tűzoltóságon jelentek meg a tűzoltók az önkéntes véradáson, a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat Heves vármegyei munkatársai a Heves vármegyei katasztrófa védelemmel közös véradást szerveztek azzal a céllal, hogy egy kis kellemetlenséggel emberi életeket mentsenek meg, törekedve arra is, hogy folyamatosan rendelkezésre álljon elegendő mennyiségű vér azoknak, akiknek szüksége van rá. Számos kollégájuk talált időpontot a szabad napján is arra, hogy a véradáson megjelenjen. Orosz Ádám tűzoltó őrmester a 20. alkalommal adta vérét a betegekért, a vérellátó szolgálat munkatársai pedig egy emléklappal, illetve ajándékkal jutalmazták meg odaadását, melyel számos beteg ember társán segített az évek alatt. A két helyszínen megjelent véradók 114 embernek adtak esélyt a gyógyulásra. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézet professzorát, az Eszterházianum kutatócsoport szakmai vezetőjét, kollégái és tanítványai, hazai, valamint külföldi történészek ünnepelték 70. születésnapja alkalmából. A meghitt és szakmailag is rangos ünnepség részeként dr. Kalmár Jánost köszöntötték, az ünnepelt által vezetett kutatócsoport fenntartó intézményeinek nevében dr. Pajtokné, dr. Tari Inona, az intézmény rektora, valamint dr. Dolhai Lajos, az EGRI Hittudományi Főiskola rektora is méltatta dr. Kalmár János tudományos és közösségépítő munkáját. Olvasható az EGRI Egyetem honlapján. Ismét változatos programokkal várja az EGRI-eket és a könyvbarátokat a Bródi Sándor könyvtár. A következő héten újra megnyílik a sokak által kedvelt Bródi Antikvár. Emellett népzenei koncert, gyermekfoglalkozás, kötetbemutatók, angol társalgási klub és társasjáték klub is szerepel a kínálatukban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája.

Szalikron Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely egy szép hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek. Május 10-én, azaz vasárnap, az előttünk álló, még szűk 60 percben Ferenc Norbert a mikrofonnál, úgyhogy a jó zenéket is garantálom, meg az izgalmas programanyátokat is. Ezzel várok mindenkit, a folytatásban pedig egy vadonatúj igazi mai slágerrel. Hype-aton újdonsága szól, az Out of My Head!

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

100. rádió, egy csak igazi mai slágermegy. Ray Dalton 1990. május 10-én született Seattle-ben, pályafutását pedig gospel és R&B énekesként kezdte, aztán 2011-ben jött a nagy siker, Ryan Lewis-szal és McLemore-ral közös Can't Hold Us című dala nagyon nagy népszerűséget szerzett neki, és több országban is listavezető volt, a slágerlisták élére került, azóta pedig már saját slágerei is vannak, most például egy vadonatúj igazi mai sláger jön tőle, ez a Blood Runnin'.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Szalit Rom Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert egy Ed Sheeran pedig idén sem fog kevesebbet dolgozni, idén sem fog kevesebbet koncertezni, szóval elfoglalt világsztár. Amikor éppen nem turnézik, ideje nagy részét az egyik birtokán tölti az Egyesült Királyságban, az év elején kibővítette egyébként ingatlan portfólióját is, nem kevés pénzért, 10 millió dollárért vásárolt magának egy luxus lakást Brooklynban, New Yorkban, úgyhogy ha esetleg arrafelé turnézik, akkor ott is meg tud pihenni. Nálunk pedig most nem turnézik, hanem énekel egy jót, mert a legújabb slágerével megyünk tovább. Ed Sheeran újdonságát hozom, ez a Camera!

Szabadik Rádió, Rádió egy csak igazi mai slágermegy, és itt a vége már a velem, a folytatásban már Kis Márti hozza majd a jó zenéket, és velem már a munkahét kezdetén találkozhatnak majd holnap délben, de addig még azért van egy pár óra pihenésre, kikapcsolódásra. Én nagyon szép vasárnap délután további jó pihenést kívánok mindenkinek. Egy szuper igazi mai slágerrel búcsúzom itt a Rádió 1-en. Hello Eger!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Iderek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
3: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen az Egri Kulturális és Művészeti Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
5: Védje ingatlanát, üzletét, otthonát riasztóval, távfelügyelettel és kivonuló szolgálattal, az Excobra monitoringgal. További információ és ajánlatkérés az 564-100-as számon, vagy a facebook.com/excobramonitoring oldalon.
6: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
7: Nézzük meg a pizzákat!
6: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra Fudorán.
7: Intézem, a vacsora megrendelve.
6: Kereste is a Populist pizza akcióit csak a Fudorán.
8: Szia Laci! Megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
9: Szia Peti, hogy kérdezted ilyet? Persze, hogy megvan. Állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
8: Ne viccelj már, szórólap! Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
9: Akkor ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
8: A Rádió Egyen. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
9: Á, de én nem értek ehhez.
8: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit megintézi neki a Rádió Egyes csaj.
9: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom.
10: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdess te is a Rádió Egyen, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
3: A Rádió Egy nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben.

0: Facebookon pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is, csak igazi mai sláger megy.
2: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
1: facebook.com/Rádió 1 Eger.
3: Mert a 3 DJ legenda ma

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió egy.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely Shawn Mendesék után pedig egy olyan dal, amit két hét múlva élőben hallhatunk a Budapest Parkban. Május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, ott lesz ugyanis a Switch Disco is. A páros egyik fele görög származású és egy zakintoszi klubban ismerték meg egymást. Alapvetően mashup DJ-k, itt az ismerős alap, Felix Dance himnusza 90-es évekből. A DJ-producer párosnak köszönhetően igazi mai sláger lett belőle, május 24-én ők is ott lesznek a Budapest Parkban. Switch Disco, I found you, hozom már is.
1: Hey, this is Switch Disco. Come party with us on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 5 perccel járunk 4:43 után, és a vasárnap délutáni sziasztam mellé most izgalmas pillanatok következnek.
1: Kornél vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Honnan hívsz, Kornél? Szia!
1: Érdről, szia!
0: Mit csinálsz mindeközben?
1: Kertészkedek.
0: De jó vagy, melyik részen jársz?
1: Melyik részen járok? Éppen gazolok.
0: Fú, ezt én is csináltam a héten, ha hiszed, ha nem. Na de, hagyjuk most a kis kerti praktikákat. Sokkal fontosabb dolgok lesznek itt szóban, mert hogy hallottál te egy dalt.
1: Igen.
0: És ez melyik volt?
1: Ez a Switch Disco-tól a I Find You.
0: Nagyon jó vagy. És a tizedik?
1: Ó, szuper jó.
0: Mondd a szlogenünket mi.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Kornél, Kornél, kivel fogsz bulizni?
1: Hát ez fantasztikus. Megmondom őszintén, a lányom azt sábizgattam, hogy jöjjön el velem, de lehet, hogy a feleségemmel megyünk ezt ezzel.
0: Mekkora lányod van?
1: 18 éves.
0: Ó, hát akkor már abszolút indokolt a dolog. Szerintem vidd el őt, az tök menő.
1: Legyen így, rábeszélem, rendben.
0: Jó, ne tedd le a telefont, és megbeszéljük a továbbiakat.
1: Rendben, nagyon kedves, nagyon szépen köszönöm.
0: Aki most erről lecsúszott, legközelebb 6 óra után a kívánságműsorban Kukinál lehet majd próbálni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a szabadon töltött percekhez is, bárhol is legyünk most kint. Ha valakivel fixen találkozunk, az az arcunkba száldosó kis vattapamacs, a májusi hó, vagyis a nyárfa szösz, és ezzel kapcsolatban szeretnék lebontani egy téfitet, ő nem allergén. Alaptalanul vádoljuk ezzel a szegény nyárfa szöszt. Hát tény, hogy bosszantó, és a szellőztetés után gyakorlatilag porszívózhatunk, de a megjelenése egybeesik a pázsitfüvek és a gabonafélék virágzási csúcsával. Ők ugye allergizálnak, és azt gondoljuk, hogy ez a nyárfa szösz miatt van. Úgyhogy igazságot neki. Justice for nyárfa szösz. Nem tudod, hogy valaki mondom ezt a mondatot. Lady Gaga-tól

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Holnap indul Balázsik roadshow-ja. Mindenkinek megvan, ugye, a dátum és a helyszín. Hát az első hely az Győr, Sopron, Szombathely, Dunaújváros, Debrecen. Az egész országot bejárja majd kedvenc reggeli csapatunk. Élőben lehet tehát velük találkozni. Holnap délután Győrben. Live mix is lesz a helyszínen. Indul nem sokára a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Én Kismerti pedig most egy Avicii klasszikussal búcsúzom. További szuper hét

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Tömjön magába minél több virsit a Mesterhood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
5: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió 1 eger.hu.
6: Kövessd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
7: facebook.com/rádió1eger.
4: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
4: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: 8. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egerben is megtartották az Európa napot, megtalálták a Szentkereszt kápolna bejáratának küszöbét. A füzesabonyi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya május 1-én vett őrizetbe egy mezőszemerei lakost, a 29 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy két társával aznap hajnalban csövekkel és kannákkal üzemanyagot próbáltak lopni egy kamion tankjából az M3-as autópálya mezőszemerei pihenőjében. A rendőrök azonban tetten érték őket. A nyomozók üzletszerűen elkövetett lopást büntet miatt gyanúsítottként hallgatták ki a férfit, akiről kiderült, hogy az elmúlt hetekben két másik ott parkoló járművet is feltört, majd üzemanyagot, akkumulátort, rádiót vitt el. Kezdeményezték letartóztatását, melyet a bíróság május 3-án rendelte. Az egyenruhások gyanúsítottként hallgatták ki 30 és 36 éves társát is. Az eljárásban felmerült arra vonatkozóan is a gyanú, hogy a férfiak korábban is követtek el hasonló módszerrel üzemanyaglopást a térségben. Az EGRI járási ügyészség indítványára az EGRI járás bíróság megelőző távoltartást rendelt el annak az alkoholista életmódot folytató nagykorú férfinak, aki 2026 áprilisában egy Eger közeli kistelepülésen azzal fenyegette meg édesanyját, hogy elvágja a torkát. A sértetben a kijelentés komoly félelmet keltett, elmondása szerint korábban nem mert feljelentést tenni a fia ellen, mert mindig félt tőle. Tudatta az ügyészség, zaklatás vétségének gyanúja miatt büntető eljárást kezdeményeztek az EGRI rendőrkapitányságon a férfi ellen. Az Európai Egység eszméjének megszületését és a kontinens közös értékeit ünnepeljük minden évben az Európa napon. Magyarország EU-s csatlakozásának 22. évfordulója alkalmából színes programokkal, előadásokkal várták az EGRI-eket a helyi szervezetek, az iskolák és a civilek a Gárdonyi téren. Számol be róla a TV Eger riportja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
1: Rádió 1!
0: Az 50.

Save Me Tonight, a legfrissebb igazi mai slágerünk Jennifer Lopeztől és David Guettától, igazi Rádió 1-es újdonság, a DJ-ink a megjelenése óta játsszák esténként a Mix műsorainkban, de most már annyira, hogy még a Rádió 1 Top 50-be is bekerült. Elkezdte a menetelést a 49.

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50 és ők a sereghajtók. Ugye 49. lett az új Jennifer Lopez David Guetta dal, amit a 48. helyen a Stadium X és Metzger Vicky közös zenéje követ a Let You Let Me Go. Ezután érkezett a most hallott Dua Lipa dal, a Training Season. A folytatásban egy kis Eurodance, Kada és a Turn the Lights Off, ami eredetileg az ő, Kada debutáló albumán jelent meg 2010-ben, de csak Dániában lett komoly rádiós és klubsiker, a Dance Line.

0: és a koncerteken óriási ökológiai lábnyommal jár, úgyhogy létrehozott egy non-profit szervezetet, amellyel a klímaváltozás elleni küzdelemre és a környezettudatos turnézásra fókuszál. Az a célja, hogy megmutassa, hogy egy nemzetközi karrier is építhető fenntartható módon. Hölgyeim és uraim, a Rádió egy születésnapi fesztiválján ott lesz Sam Felt!
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Most énekelt Sing a Song a 40. lett. 39. topic, Fast Boy, Forget You.
1: Rádió 1 Top 50, a 38.
0: A New Religion, BB Rexától és a Faithless-től. Ez is egy olyan zene, amit a Rádió 1-es DJ-k a megjelenése pillanatától játszanak a műsoraimban. Elsőként itt hallhatta mindenki BB Rexa új zenéjét. Az énekesnő neve eredetileg Bleta Rexa, albán származású családból származik, a Bleta jelentése pedig albánul méhecske. Na de ő most nem zümmögni fog. Kiereszti a hangját, megpörget minket. BB Rexa, Faithless, New Religion, a 38.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, és egy nagyobb visszaszámlálás érkezik. 37. volt nemrég ugye Martin Garrix-től, Jax-től a Told You So, 36. Teddy Swims és a Lose Control. Katy Perry Lifetimes, a 35.

részében a 34. David Guetta és Alesso közös dala Never Going Home Tonight, 33. A Rádió 1-es DJ Regál Lili Chris Willis-szel készített közös dala a Blue Heart, a 32.

innen folytatjuk. A Rádió egy születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja, Cyril következik. Ez a dal most nem nyerő dal kivételesen, de bármikor a Rádió egy top 50 után megszólal, akkor hívni kell a 0623111-et tizedikként, mert páros belépőjegyet érhet a buliba. Ez a játék tehát a top 50 után folytatódik itt a Rádió 1-en. Disturbed Sound of Silence, 30. Cyril remixében a Rádió 1-en.

rádió egyen az a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Disturbed Sound of Silence Siri remixében a 30. helyen szólt, nem is olyan rég. 29. lett Purple Disco Machine House This Ain't Shall Beat of Your Heart.

0: Blake Chasing Paradise, a 28.
1: I'm chasing paradise with you.
0: Ray Dalton, Do It Again, a 27. Helyen hallgattuk meg, 26. Lárótól a Lárari. Joe Corey és a Be Alright. Ezt követte a 24. helyen Matt Sassari, Hugo Sonic és az It Feels So Good. Na menjünk is tovább, 23. a Hug Yourself Camerattal. Ő továbbra is az egyik legnépszerűbb európai popénekes, a rádiós slágerei és a koncertjei az energikus fellépései miatt. Egyébként

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a következő zenei órában is, a Top 50 folytatásában is. 22. lett a héten, Charles Félix Jen és a Walk With Me, mindjárt játszom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact fordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: Tömjön magába minél több virsit a Mesterhood virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a héra falait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Olyan éhes vagyok, rendeljünk valamit?
6: Nézzük meg a pizzákat!
5: A Populist pizzában most 20% kedvezményt adnak a 32 centis pizzákra a Fudorán.
6: Intézem, a vacsora megrendelve.
5: Keresd te is a Populist pizza akcióit, csak a Fudorán.
7: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agendor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670-70-87-869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
8: Szia Peti! Hogy nem jöttél tegnap a zenekar koncertre?
9: Most voltak Egerben. Nem is tudtam. Nem hiszem el, hogy lemaradtam.
8: Én is csak onnan tudtam, hogy ismerem a szervező srácot, ő mondta. Nem is értem, nem reklámozta a Rádió 1-en. Hát Egerben mindenki azt hallgatja egész nap.
9: Pedig tuti sokba volt lehívni ezt a zenekart.
8: Ne is mondd, síralmasan kevesen voltak. Biztos jó nagy bukta lehetett. Pedig a koncert zseniális volt. Szólok neki, hogy a következőt mindenképp hirdesse meg a Rádió 1-en.
10: Rendezvényed lesz, koncertet szervezel? Hirdess te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
4: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók, a forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is. facebook.com/Rádió1-Eger.
1: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
3: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
4: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában.

0: tapsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50. Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió
2: E! A 22.

Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szuper napot, jó hétvégét, Györke Attila a stúdióban, ez a Top 50, Európa, Amerika és a Rádió Egy kedvencei.

Teddy Swims következik egy popzenével, a testalkatát megnézve a videóklipekben. Hát gondolnánk, hogy ő valaha kosárlabdázott? Elég komolyan sportolt Teddy Swims, de hál' Istennek a zene győzött, a stadionok maradtak, csak most már másképpen tölti meg őket, és énekel bennük. A The Door, a héten a 20.

visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen. A Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 19.

Vagyom. Ez a Top 50. Ray-jel folytatom, aki a Billboard magazinnak adott a héten egy hosszabb interjút, és a szavaiból azt vettem ki, hogy a koncertezés számára már inkább szórakozás, mint megfeszített munka. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy a sztárok inkább a sok fellépésbe feszülnek bele. Ray viszont azt mondta, hogy a megjelent lemezén annyit dolgoztak 2-3 évet, olyan sok volt vele a meló, hogy kifejezetten jól esett számára a zenei anyagot kiengedni a kezei közül, és most már a koncertek és a pihenés van hátra. Úgyhogy Ray inkább a színpadon érzi otthon magát, mint mondjuk a stúdióban, és ez tőle a Where Is My Husband, ami a héten a 18. lett.

0: Rádió 1 Top 50. A 15.
1: A Stay a Little Longer. A 36 éves Joe Corey következik, aki először 2019-ben keltette fel a világ figyelmét a dalaival. Már az első sikere nagyot robbant, a Sorry, de Angliában a DJ-zés előtt is ismert volt. 2013-ig a Jordi Shore-ban szerepelt akkori barátnője Sophie oldalán. Ez egy valóságshow volt. A hírnevet kihasználva ezután megalapította a saját személyi edzővállalkozását, mostanában pedig ilyen dalokat pakol az asztalra, mint ez. A Galantis-szal készítettek közösen Stay a Little Longer, a 15.
2: Hi, I'm Joe Curry, and you're listening to Radio 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Eddig lett Lady Gaga-tól az Abrakadabra. Kamrad, Be Mine a 11. helyen játszottam. 10. Loi és a Get Lucky. Kilencedik volt Lady Gaga-tól a Dead Dance, és a 8. helyre került a Blood Running Ray Daltontól. Ő nem csak énekes, hanem dalszerző is, nagyon sok dalának a szövegét írja ő, és ezek gyakran személyes élményeken alapulnak. Na, ennek a dalnak az ötletét is a saját életéből merítette, és ő mondta, hogy segítség lehet azoknak, akik egy nehéz időszakon mennek keresztül, amíg vér fut az ereinkben. Addig harcolnunk kell, addig nem adhatjuk fel. Blood Running 8.

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, a hatodik helyezettel folytatom. The Fate of Ophelia érkezik Taylor Swift, aki egy pozíciót rontott a múlt héthez képest, de ezt a kis botlást, ezt a kis esést kárpótolja majd az a bevétel, amit az Eras Tour koncert filmjéből bezsebelt. 260 millió dollárt hozott a konyhára az, hogy ő csak simán csinálta a koncertet, mint mindig, ezt egy profistáv felvette és kiadták koncertfilmnek. 79 milliárd forint. És még lenni fog feljebb, mert hogy még mindig az élen van a koncertfilmek listáján.

és Accenttől, a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának fellépőitől. Na ez is egy olyan zene egyébként, amit hogyha a Rádió 1 top 50 után lejátszunk majd, és nem csak így a hétvégén, hanem az elkövetkezendő héten is majd, akkor páros belépőjegyet ér a születésnapunkra. Hölgyeim és uraim, ezen a héten is meg

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: Európában minél több virsít a Mesterkút virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Iderek piros alma kilója csak 333 forint, az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak.
7: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
8: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen az Egri Kulturális és Művészeti Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
9: Szia, Kati! Hogy megy a szépségszalonod? Megnyitottál már?
10: Ne is mondd, Zsuzsikám, szörnyen. Még te sem tudod, hogy nyitva vagyunk, pedig felraktam a Facebookra.
9: Tényleg? Nem láttam. Pedig én sokat görgetem a hírfolyamot.
10: Neked meg hogy megy az étterem?
9: Szuperül! Egyre többen jönnek. Nagyon jól sikerült a Rádió 1-es reklámunk.
10: De jó, örülök neked. Kár, hogy én nem értek ehhez.
9: Én sem. Mindent megcsináltak helyettem. Megírták a szöveget, elkészítették a reklámot, még arra is tettek javaslatot, hogy mikor szóljon a rádióban. Képzeld, még reggelente Balázsék műsorában is sokan hallják.
10: Igen, nagyon szuper lett a reklámod. Én is gyakran hallom, amikor viszem a gyerekeket iskolába.
11: Zsuzsi okosan költötte el a pénzét. Legyél te is olyan, mint Zsuzsi. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en, Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1eger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.

0: Kövess a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is. facebook.com/Rádió1Eger.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Megnézzük, hogy ki hogy pittyeg. Hello, Pisti, jó reggelt.
3: Hello, sziasztok.
2: Herold, te mióta tudod, hogy jól pittyegsz?
3: Körülbelül 3 perce.
2: Figyelünk. Lassabban.
4: De siet.
2: Tudod, a... nagyon pakolsz,
4: igen,
2: tényleg, gyerek.
4: Próbálod a másik oldalon elrakni.
2: Kassza beszélgetést szeretnénk hallani. Jó, Pisti, kezdi, Herold válaszol, és a két kassza, mint az AI, elbeszélget egymással. Meghallgatjuk, hogy ki a jobb. Jó, Pisti, te vagy az első, és akkor mehet a kommunikáció. Döntetlenre kell lehoznunk. Mind a kettőtöknek jár egy ajándékcsomag.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió 1. Indul a Cookie Weekend. Benne az After Party Show.

Mario Agno Shakig, az ima is legjel, megy az egy ikesemesít szól. Szia kuki, szeretnék kérni egy pont, hehehe, neked szeretnék kérni sok türelmet és kitartás, jók a mixet és kész. Sziszi és pacsi, oly nagyon türelmes vagyok, nagyon. De köszönöm szépen.

0: tovább, várj, jobb. Ezt hallod? Vajon ez ki lehet ez? Elmondom nektek, ha nem én, hanem ő.
1: Hey, what's up? It's David Guetta and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.
0: Just the way you

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál.

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen!
2: Rádió 1, csak igazi mai szlágerben!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
4: Hogy kutyáknak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyekcsípésre ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen az Edri Kulturális és Művészeti Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
1: Rádió 1. Miért szeretitek egyre többen a rádiót?

0: akkor Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy.
2: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió 1 eger.hu.
3: Kövesd a 101.3 Rádió 1-et a Facebookon is.
4: facebook.com/Rádió 1 Eger.
1: Reklámot hallottak.
5: Eger legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
6: Karbantartás miatt akadozhat a vízellátás a jövő héten Egerben. Idén is lesz születéshete. A Heves megyei vízműz ZRT éjszakai hálózat ellenőrzést végez hétfőn a Károlyváros északváros részben. Olvasható közleményükben a munkálatok május 11-én este 11 órától másnap hajnali 5 óráig tartanak majd. Ez idő alatt nyomás csökkenésre és átmeneti vízhiányra kell számítani. A Vitkovics, a Tündérpart, a Csiki Sándor, a Bemtábornok, a Csokonai Mihály és a Kisasszony utcák, valamint a Ráczkapu tér környékén. A szolgáltató a lakosság türelmét és megértését kéri az esetleges kellemetlenségek miatt. Az Összhang Közhasznú Egyesület idén is megrendezi Egerben a születéshete programsorozatot május 9-e és 17-e között. Az Egyesület célja már 17 éve változatlan tevékenységével felhívni a figyelmet a természetes vajudási, szülési folyamatok fontosságára és rávilágítani arra, milyen fontos az anyateljes táplálás, a testközelség, a válaszkész gondolkodás az optimális életkezdethez. 2011 óta rendezik meg az egész születéshetét, hogy a várandósok, a családok, a kisgyerekesek találkozhassanak a helyi lehetőségekkel, a szakemberekkel, és minél több információhoz jussanak hozzá azért, hogy informált döntéseket hozhassanak. Az idei fő téma a kapcsolódások. Az Egri Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt egy év 6 hónap szabadságvesztés és 2 év közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta egy őrjöngő férfival szemben, aki 2025. novemberében az egri buszpályaudvaron pihent egy padon. A biztonsági őr figyelmeztette őt, hogy dohányozni csak a kijelölt helyen lehetséges, mire a férfi felugrott és hangosan kérdőre vonta, két alkalommal pedig ököllel megütötte és megöléssel fenyegette meg őt. A vádlott kihívóan közösségellenes erőszakos cselekménye alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozás, riadalmat keltsem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
1: Rádió
5: 1! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén nem tudom, hányan vagytok. Hello, sziasztok!
2: Sokan!
1: Na, akkor kivel beszélek most? Szabad tudni?
2: Lilivel,
1: oké. Okay. Lili, kértél tőlem a Singer X, Butterflies, nagyon jó kis muzsika. Kinek szeretnéd küldeni? Parancsolj!
2: Adélnak szeretném küldeni, mert születésnapja van.
1: Na, de jó, akkor boldog ünnepet kívánok neki, gondolom bulisztok együtt, ugye?
2: Igen.
1: Jó, torta, megvan minden?
2: Igen.
1: Jó van, akkor jó bulizás nektek, és még egyszer boldog születésnapot kívánok, jó?
2: Köszönjük!
1: Sziasztok! Hello, sziasztok! Jó kis buli lehet, az még egyszer, oké, jó kis buli lehet, ott az biztos. Ali, érkezik nálunk Martin Garrix, és a szám címe Butterflies, meg egyszer hangsúlyozom, egészen 20 óraig aranként játszani fogunk. Tessék fülelni, melyik előadó megy, jó? Oké? Mert belépő jegyet, sőt, páros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, jó? De most... Martin Garrix, Butterflies!
0: Cookie Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: példa mennek nálunk, mert tudjátok, esetleg hallani fogtok egy accent, vagy egy Cyril, vagy egy Samfel, vagy Switch Disco, vagy Tota Bigel, akkor gyorsan telefonáljál, mert paros belépőjegyet lehet nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Jó, de most itt van velem a vonatúsó végén Monsieur Gizmo. Szia Gizmo!
1: Oké, Gizmo vagyok.
0: Hogy vagy?
1: Jó vagyok, nem volt már most strandon, kicsit strandoltunk.
0: Ó, de jó a víz?
1: Jó, már jó a városban.
0: Na jó, van oké, mert szerintem kicsit hideg meg nekem, de jó, oké, rendben. Meg van fűtve? Meg volt fűtve a víz, nem?
1: Meg, jó.
0: Ja, értem. Na, mit szeretnék jelni tőlem?
1: Egy kate.
0: Már nem jól mondtad, kettő, igen, és kinek szóljon? Aha. Semmi baj, kinek szóljon?
1: Franciskának, neked. Családodnak,
0: és ki szereti. Oké, köszönöm szépen a telefonát, és akkor jó pihit kívánok neked ma estére, jó?
1: Kuki, szia.
0: Ciao, szia. Érkezik nálunk akkor Keto, igen, és a szem címet Turn the Lights Off, ez egy DJ Dark remix itt a Rádió 1, egy kis újdonság.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Vele kiki a tőlem Sam Feld, és a szám címe Post Malone. Ki az a ki? Halló, halló!
2: Halló, Viki vagyok.
1: Viki, melyik városból?
2: Alsó-Némegyi.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Jól vagyok.
1: Na.
2: Annak szeretném meg magamnak küldeni.
1: Jó.
2: Jól tudjunk takarítani.
1: Ja, takarít, vasárnap takarítok. Jó. Hát ez nem egy jó program.
2: Hát nem, de muszáj.
1: Muszáj, igen. A jó takarítást kívánok nektek, és köszönöm szépen a telefonáltal, Viki, jó?
2: Yeah.
1: Ciao, szia! Na, lányok, fiúk, nézzük, milyen Viber üzenet kapunk. Ó, az egyik itt szól. Hello, Kuki, egy oldalt szeretném kérni, különöm a paromnak és üzeremnek, jó, nagyon-nagyon hiányzik. Aha. Ezután, hello, szeretném kérni egy jó kis zenét Vörös Krisztofernek és Végler Gabornak üzenem. Súlyon ez a husi, üdv, Benigma. Jó, oké, rendben. És még egy utolsó üzenet. Szia, Kukinek, Kenny Tuniacene, kívánság műsorban, BB Rexa, Faithless, New Religion számot, mivel igen, nagyon szeretem, köszönöm, Krisztián. Krisztián, ez most volt nemrég, még egyszer nem fogom tudni lejátszani, jó, ne haragudj rám. Helyette érkezik Sam Feld, és a szám címe Post Malone, még egyszer mondom, Sam Feld. Ahó, Sam Feld, jó? Tudjátok, mit kell csinálni? Ha nem, akkor, pedig segítettem.
0: Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, van a túlsó végének, kedves telefonáló. Hello, szia!
2: Szia, Kuki, Robi vagyok.
1: Robi, melyik városból?
2: Győrből.
1: Győrből, jó. Jól tért el a napod?
2: Alakult.
1: Jó, miért hívtál engem most? Kíváncsi vagyok.
2: Játékra szeretnék jelentkezni.
1: Jó, mit hallottad, kit hallottad? Mesélj.
2: Stanfeldet.
1: Uh-huh. És a szem címe?
2: Bosszmalon.
1: Figyelj, tudod-e a Rádió 1 szlogenje?
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Figyelj, egy kis matek lecke, 6 plusz 4, ez mennyi 6 plusz 4?
2: Várjál, kézen számolom, 10.
1: 10, figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Mit szólsz ez? Örülsz?
2: Örülök!
1: Na, kivel fogsz jönni?
2: Azt még meglátjuk, valószínűleg egy legjobb barátommal.
1: Legjobb barátoddal, jó. Figyelj, azzal keresem, majd ettellen megbeszélünk minden adáson kívül. Leted le, jó?
2: Jó, rendben.
1: Na, lányok, fiúk, ne tessék szomorúak lenni, mert nem sokára, következő óraban újra játszani fogunk, jó? De most viszont hamarosan újra zene, és érkezik Lady Gaga, The Dead Dance.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: legtöbb virsit a Mester Good virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a héra falait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: Na végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: A Rádió 1 Eger biztonságáról az Agendor Security gondoskodik. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 0670-70-87-869-es számot. További információt talál a www.agendor.eu oldalon.
6: Szia Laci! Megvan még a cipőboltod? Beugrok valamelyik nap.
7: Szia Peti, hogy kérdezhetsz ilyet? Persze, hogy megvan. Állandóan szórólapozunk is, hogy tudjanak róla.
6: Ne viccelj már, szórólap! Minek? Egyből a kukába dobja mindenki.
7: Akkor ha ilyen okos vagy, hol kellene hirdetnem?
6: A Rádió Egyen. Zsuzsi is ott hirdeti az éttermét, és egyre többen vannak nála.
7: Á, de én nem értek ehhez.
6: Gondolod, Zsuzsi, igen. Ő az ételekhez zseni, az összes többit megintézi neki a Rádió Egyes csaj.
7: Tényleg? Ez ilyen egyszerű? Akkor felhívom én is.
8: Laci mostantól hatékonyan hirdet Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Hirdess te is a Rádió Egyen, most akciós árakon. Kérj ajánlatot a reklám@radioegyeger.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
4: Miért hallgatják egyre többen a Rádió Egyet?
9: Mert

0: csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1, hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
2: Rádió 1.
0: Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi mai sláger.

0: Egyen Show a Rádió Egyen.
1: Valaki kérte nem Joel Corey és Stay a Little Longer. Ki ez aki? Szia, hogy hívnak téged?
2: Gábor vagyok.
1: Gábor, ki van melletted?
2: Berci, a testvérem.
1: A testvére, hello, szia. Jó testvérek vagytok?
3: Igen.
2: Nagyon.
1: Nincs veszekedés, felértés, nincs?
3: Semmi.
2: Nincs.
1: Semmi, na, az tökéletes. Na, kinek akartok külön ezt adál? Kinek szóljon?
3: Anyukáknak.
1: Ó, akkor mondjatok velem is szépet róla, mit akartok neki üzenni?
3: Jól vezet.
1: Jó, ez neked egy szép üzenet, hogy jól vezet, anya? Tényleg? Miért mondtátok, hogy ő a legjobb anyuka a világon, szeretjünk őt? Ez vártam én. Jó, akkor jól vezet, az is jó. Oké. Akkor jó utat kívánok nektek, és köszönöm szépen, hogy telefonáltatok, jó?
3: Jó, köszönjük.
1: Sziasztok, hello, anyuka, jól vezetsz, ez jó. Nagyon jó az a zene is, Joel Corey, és a szám címe Stay a Little Longer, és kicsit segítem nektek. Úgy tűnik, hogy ebben az órában, sőt nem úgy tűnik, hanem biztos vagyok benne, hogy újra játszani fogunk, és páros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, jó? De mikor? Tessék fülelni, és ha hallani fogtok egy előadó, aki ott lesz, a parkban, akkor azonnal hívjál, jó? De most jöjjön Joel

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. La, la, la, la.

0: reggel.
1: Kívánságműsor, 20 óraig, amennel túlsó végén most kit köszöntsünk. Szia, hogy hívnak téged?
2: Imre vagyok, és tegnap volt a 80. születésnapom. Arra szeretnék kérni egy számot. Köszönöm szépen, Kogi.
1: Várjál, egy pillanatra, 80 éves lettél tegnap?
2: Igen.
1: De figyelj, a hangod alapján 50 éves tűnsz. Ez nagyon jó! Ez nagyon jó! Tényleg, le a kalappal előtted! Azt nagyon-nagyon bírom, tényleg fiatal maradtál és hallgatod a Rádió Egyet 80 évesen, figyelj!
2: Emelem! Igen?
1: Na, hallgatlak, mondjad!
2: A zene miatt vagyok ilyen, mert a zene szólt, hogy frissíti az agyat, meg mindent.
1: Aha.
2: És én állandóan zenét hallgatok.
1: Nagyon jól teszed, isteni vagy. Még sok-sok-sok boldog születésnapot kívánok neked, és sok-sok boldogságot, jó?
2: Nagyon szépen köszönöm, neked meg nagyon jó egészséget.
1: Viszont kívánok neked, köszönöm szépen, a telefonáltál, és még egyszer boldog születésnapot kívánok neked, jó?
2: Köszönöm szépen,
1: szervusz! Szia-szia! Hihetetlenjen fiatal, imádom! Szép estét, Kuki, ez egy SMS, szeretnék kérni egy jó kis számot, különöm az én drága szerelmemnek, Tahiti Attilának, üzenem neki, hogy nagyon szeretem, köszi, szép estét, Anita! Rendben, érkezik, akkor Ray Dalton, Do It Again, itt a Rádió Egyen!

0: Weekend Show.
1: Kuki Weekend Show.
0: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
1: 0620 3 111 111. Hívd most!
0: Kuki csak rád vár.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Sokon telefonálnak, sokon írnak is, az idik SMS-t szól. Szia Kuki, keretek egy jó pörgős számot Kuki módra, Ipolyságra, Felvidékre, Bohus, Tomi és csapata, Kinga a legjobb feleség, Kenny és Hangji Baby barátaink a teraszon épp készül a finom Hegz, Benedikt tojás újdonságok, persze kérdésedre, küldöm a kóstolót nektek, köszi, te vagy a király. Hát akkor érkezik Accentlenok fiúk, jó? És a szám címe Don't Leave. Mit mondtam? Kit következik? Accent. Mondtam Accent. Ajaj, mit kell csinálni?

0: Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kihez van szerencsém? Halló, halló!
2: Szia, Gábor vagyok.
1: Gábor, honnan telefonálsz? Melyik városból?
2: A Budapestről, de most éppen Győrben vagyok.
1: Győrben vagy, de Budapesten laksz akkor, ugye?
2: Igen.
1: Jó van,
2: igen,
1: Gábor, hol telt a napod? Mesélj egy picike nekem.
2: Nekem hát eléggé zaklatottan telt a napom. Éppen futárkodom egy végsüteményről elnevezett cégnél.
1: Ja.
2: És nagyon sokat kellett várni.
1: Ja, értem. Jó. Szóval már nyolult, dolgozol most akkor. Dolgozol.
2: Dolgozom, okay. Igen.
1: Miért hívtál engem? Mesélj csak. Kíváncsi vagyok.
2: Mert hallottam az Accent számot, és ő lesz a szülinapi partiján a Rádió 1-nek.
1: Igen, tudod-e a szám címe is?
2: Don't Leave.
1: Don't Leave, így van. Tudod-e a Rádió 1 szlogenje?
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: 7 plusz 3, ez mennyi?
2: 7 plusz 3, az 10.
1: Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
2: Jó!
1: Na, mit szólsz ez? Na, ez egy jó hír,
2: nagyon
1: nem?
2: Jó, nagyon boldog vagyok.
1: Ezt el is hiszem, kivel fogsz jönni?
2: Feleségemet viszem.
1: Feleséged
2: nagyon régóta
1: viszem.
2: Nem voltunk már bulizni, mert most van pici babánk, és
1: jó,
2: de most
1: jó.
2: Már akkora, hogy rá lehet hagyni a nagyszülőkre.
1: Jó van, az a keresem, hogy ne tedd le, most megbeszélünk minden adáson kívül, ne tedd le, jó?
2: Oké, okay, köszönöm.
1: Ne tedd le. Na, lányok, fiúk, holnap is lesz játék, most zene, és érkezik, az isteni iPad-on, imádom, és a szem címe, Automa Edit, a Rádió 1.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk! Eljött az az idő, hogy én búcsúzom tőletek, ne menjetek sehova, érkezik a diszkusi csapat egészen 9-ig, más te 9-szer jó az Geri. Mielőtt közelebb, jövő hétvégén újra találkozunk. Én kívánok mindenkinek egy szuper keremes hetet, nem szabad elfelejteni, hogy holnap indul a Balázsék, igen, Road Show, ajaj, plusz oránként paros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió Egy születésnapi fesztiválra. Jó, én búcsúzom a legújabb BB Rexával, és fét lesz a legújt eszem címe New Religion. Vigyázzatok magatokra, Kuki voltam, sziasztok!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
3: Délután 5-kor.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szia, Kati! Hogy megy a szépségszalonod? Megnyitottál már?
4: Ne is mondd, Zsuzsikám, szörnyen. Még te sem tudod, hogy nyitva vagyunk? Én pedig felraktam a Facebookra.
3: Tényleg? Nem láttam. Pedig én sokat görgetem a hírfolyamot.
4: Neked meg hogy megy az étterem?
3: Szuperül! Egyre többen jönnek. Nagyon jól sikerült a Rádió 1-es reklámunk.
4: De jó, örülök neked. Kár, hogy én nem értek ehhez.
3: Én sem. Mindent megcsináltak helyettem. Megírták a szöveget, elkészítették a reklámot, még arra is tettek javaslatot, hogy mikor szóljon a rádióban. Képzeld, még reggelente Balázsék műsorában is sokan hallják.
4: Igen, nagyon szuper lett a reklámod. Én is gyakran hallom, amikor viszem a gyerekeket iskolába.
5: Zsuzsi okosan költötte el a pénzét. Legyél te is olyan, mint Zsuzsi. Hirdesd te is a leghatékonyabban a Rádió 1-en Eger leghallgatottabb helyi rádiójában. Kérj ajánlatot a reklám@radio1.hu e-mail címen, vagy a 410-450-es telefonszámon.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak.
0: A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
6: Megnézzük, hogy ki hogy pittyeg. Hello, Pisti, jó reggelt.
7: Hello, sziasztok.
6: Herold, te mióta tudod, hogy jól pittyegsz?
7: Körülbelül 3 perce.
6: Figyelünk. Lassabban.
8: De siet.
6: Tudod, hogy nagyon pakolsz.
8: Igen,
6: tényleg,
8: te próbálod a másik oldalon elrakni.
6: Kassa beszélgetést szeretnénk hallani. Jó, Pisti, kezdi, Herold válaszol, és a két kassa, mint az AI elbeszélget egymással, meghallgatjuk, hogy ki a jobb. Jó, Pisti, te vagy az első, és akkor mehet a kommunikáció. Döntetlenre kell lehoznunk. Mind a kettőtöknek jár egy ajándékcsomag.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
9: Eger legfontosabb helyi hírei. Rádió 1 Eger.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
11: Disco! Disco shit!
12: DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
13: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, megy vasárnap este a hét utolsó napján is indul a Diszkósít Radio Show, a stúdióban Bárány Attila, Hanvai PG, és a játszoknál és a mikrofonoknál én DJ Junior.
14: Ladies and gentlemen, madame, herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen 21 óráig, és még egyszer köszönjük a pénteki maraton hosszúságú 6 órás Diszkósít partin a részvételét mindenkinek, mezőtúr, nagyok voltatok.
15: Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes, szép estét, hölgyek és uraim, Bárány Attila vagyok, és én meg a tegnapi kiskoalas élet, a debreceni bulit köszönöm meg azoknak, akik ellátogattak oda, és velünk szórakoztak. Egyébként Junior Kiskóalason nagyon-nagyot ment, azt mondják így utólag.
13: Így van, melyen retros volt, és azt is tudtam játszani simán, de te is szerintem. Na, most viszont induljuk a Diszkósít Radio Show-val egy egészen exkluzív amerikai house duo-val, a Side Spice-szel, hogy zenei hír is legyen. A Cry For You-val indul a Diszkósít Radio Show, és kívánom mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.

Üdvözlöm egyébként, névnapja van, igen, igen, a haveromat Hollandiában. Na most megyünk tovább Kátóval és Johnnal, ez a Turn the Lights Off a Discocsit Radio Show-ban, itt a Rádió 1-en DJ Junior remixben, és egyébként kikerült a Facebook oldalamra az első negyedében készített DJ Junior eredeti valódi remixek, úgyhogy töltsétek.

0: diszkosít a nagy színpadon, és bemutatjuk a vadonatű diszkosít dalt új videóklippel, meg mindennel, és aztán utána 31-én vasárnap habazabazúcsúcs. Nem? Nem?
1: Ez a
2: Meet and Greet and Eat.
1: A világon először, tehát nem volt még sehol ilyen rendezvény, Meet and Greet and Eat.
2: Így van, egészen pontosan, ugye ez a pizza kóstoló, diszkosít pizza kóstoló. Még az jutott egyébként eszembe, hogy ha már azt összeadnánk, hogy hány éve diszkozunk, az is egy hülye szám. Illetve még nekem be van írva ide jövét hétfőre, hogy Románia előleg. Ez nem tudom, micsoda, de... De eurót kell, hogy hozzalak, ez fontos.
1: Szabad ne felejtsd, de most én megpróbáltam így összeadni, és hát 100 év fölött van az, ahány éve már diszkózunk hárman.
2: Igen, és onnan is tudom egyébként, hogy nem lehetek én se túl fiatal már, mint a junior, mert hogy egyébként egy barátom 60. születésnapját fogjuk pénteken tartani jövő héten, és ott fogok neki valószínűleg egy picit diszkózni. Viszont most megyünk a rádió, egyen Robin Schulzzal, Cigalával és Zol Vessel. Jön az EMPM High Patrol Remixben itt a diszkosítben.

0: Egy csak igazi mai slágermegy diszkosít a Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával, és velem Hambai PG-vel.
1: Hát itt az van, hogy a junior az már inkább senior ezekkel a fogakkal.
2: Nem, hát most vadi úgy lesz.
0: De egyébként
2: nem, újra junior.
0: De egyébként nem fogja látni az eredményt, mert hát ugye a szeme is már egy kicsit izélt, tehát belenéz a tükörbe, és...
2: Az simán.
1: Kiveri majd a szemét.
2: Simán. Egyébként az a baj, hogy apám törököltem, erről nem tettek. Egyetlen egy rossz dolgot törököltem apám.

0: Egy csak igazi mai sláger, meg diszkosító Radio Show, DJ Junior, Bárányától és jó magam, Hombai Pigi, búcsúzunk ma estére.
1: Itt a vége fussjelő, hölgyek és urak, a diszkosító csapata búcsúzik mára, azzal, hogy holnap este Hombai Pigi lesz élőben, és aztán, hogyha jól számolom, akkor

0: Mindenki sok-sok szeretettel élőben Dunaújvárosban, de a rádió összes frekvenciáján is, ugyanis délután fogunk diszkózni. Diszkós itt aktivizáció nagyon-nagyon fontos. Aztán szombaton mindenkit várok sok-sok szeretettel a budapesti rezidenciámon egy szezonzáró partival. Én ezzel búcsúzom ma estére, szevasztok!
1: DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában, jövő héten újra jövünk a Diszkós itttel, de 14-én a Balázsékkal leszünk tényleg ott, és Diszkós itt lesz Dunaújvárosban. Aztán 15-én barátom szülinapján 60-án fogok egy kicsit zenélkedni majd, úgyhogy ráadásul Angliába jön haza. Az a búcsúzom, hogy minden DJ Junioros kikerült a YouTube csatornámra, illetve letölthető a Facebook oldalamról az elmúlt negyedében készített DJ Junior mixek. Búcsúzom MBG Universal Love című klasszikusával DJ Junior remixben, és erről jutott eszembe, hogy Club Speed július 4-én újra Budapesten lesz majd open air, úgyhogy találkozhatunk egy délutáni naplementés buliban. Holnap este újra jövünk itt a Diszkós itt 8-tól. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy képenforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: Tömjön magába minél több virsit a Mesterhut virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon

0: titeket. Hello, Wilcox!
1: Ciao, Geri, sziasztok! Köszöntök mindenkit! Nagyon-nagyon jó dalokat hoztam most is magammal. Olyan előadóktól, akik hétről hétre megkerülhetetlenek itt a rádióban, természetesen be is mutatom az ő dalaikat. Amivel indítani fogom az órát, az nem más, mint Hypoton, és tőle az Out of My Head. Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Van itt mellettem 11 Phil Cox a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Ugye ismerősek ezek a dallamok, csak is kizárólag itt hallhatjátok nálunk a vadonatúj Keep on Pushing remixemet, amiben próbáltam belerakni egy kicsit 2026-os hangzást, vegyítve a Classic House-zal és igazából a Phil Cox hangzással. A teszteken nagyon jól debütált, kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, írjátok meg. Ez a World is My Radio Show, a Rádió Egyenlő.

0: május 24-én a Rádió egy születésnapi fesztiválján igazi nemzetközi szupersztárok is jönnek. Cyril, Sam Feld, a Switch Disco, valamint Accent. Bővebb információk a www.radio1.hu-n. Neville Cox, menjünk közben tovább, nézzük, hogy mivel jössz most.
1: Nagyon szeretem az átmeneti hangzású dalokat, amik már egy kicsit hajlanak a mélyebb, undergroundabb, dörgősebb irányba, viszont még megvan bennük az a látság, amitől pontosan, tökéletesen beleillenek ide a rádió szettjeimbe. Fencing, Jay Vora és a Physical itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Future is a yes, szinte hihetetlen, de 22 éves már ez a dal, 2004. januárjában jelent meg, ez pedig egy friss idei 2026-os változat volt belőle a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, mellettem egészen 11-ig Wilcox a lemezjátszói mögött, és imádni fogjátok azt is, ami most jön.
1: Hogyha van két előadó, akinek azonnal leszedem a dalait, a következő természetesen az, még jobb, hogyha együtt csinálnak dalt. Chris Lake és Skrillex, az ő dalukat hoztam el nektek egy vadonatúj verzióban, ez a World is Mine Radio Show és a Rádió 1.

0: Budapeste, már ezerrel bulizunk veletek a Budapest Parkban. Maradjatok, Vilkokszal mi is maradunk itt a stúdióban, és jövünk vissza rögtön.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: legalább a minél több virsit a Mesterhood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hírafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től újra

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 101.3 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: Gratulálom mindenkinek, elmúlt este 10, két hét múlva ilyenkor már ezerrel dübörög az élő közvetítés az idei Rádió 1 születésnapi fesztiválról. Reméljük jó sokatokkal találkozunk, mellettem még mindig Wilcox a lemezjátszóknál, menjünk tovább.
1: Több olyan dalt is be fogok mutatni itt a rádióban, amiket DJ kollégáink, például Antonio, Pulmax vagy éppen Nyuvik követtek el. Nagyon jó kis dalok lettek, érdemes lesz velünk tartani, és amivel indítjuk az órát, az Kashmir és a Wild Ride. Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: egymás dalait, Wilcox szettjében most éppen Pulmex jön.
1: Az egyik nagy klasszikus house kedvencem az Ferrer és Sydenham és a Sandcastles, amit rengeteget hallgattam úgymond gyerekkoromban, hiszen sajnos nekem nem volt lehetőségem ezt játszani a klubokban, viszont nagyon-nagyon örülök neki, hogy 2026-ban egy fiatal, tehetséges DJ, méghozzá a Rádió 1 DJ-je Pulmex nyújt hozzá. Meglepődtem először, amikor meghallottam, hogy akár ő egyáltalán ismeri ezt a tracket, és egy nagyon jó kis 2026-os verziót készített belőle. Ez tehát Pulmextől a Sandcastles, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Igen, igen, és egyébként kicsit ilyen old school hangzást is kapott szerintem. Most érkezik Gordo zenéje a Loco Loco, néhol egy kicsit old school hangzással megfüzerezve, ez jön most itt a World is My Radio.

0: Néhány percünk van, úgyhogy jön az eheti záró trackünk Bricklake-től. Mi lesz ez most?
1: Igen, egy kanadai legendás producer jön, nagy kedvencem egyébként, Deadmau5 Brazil című zenéje.
0: Ezen a héten tehát ezzel zárunk. Bricklake, köszi ezt az elmúlt egy órát.
1: Nagyon szépen köszönöm, legyetek rosszak és vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
0: Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap hétfőn jövünk megint 9-től. Addig is jó éjszakát, szép álmokat és jó hetet. Ciao.

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a World Is Mine után is pörögnek a legnagyobb kedvencek, most például az éppen amerikai turnét járó Martin Garrix jön, az egyik legnagyobb kedvencünktől a Butterflies, amit indítok, a telefon Viber és SMS számú pedig 0620 311 111.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egy érzelmes soul hang egy hamisítatlan amerikai popzenében most a folytatásban. És nem mellesleg, az egyik legújabb kedvencünk is. Ray Daltontól ez a Blood Running, amit

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már kevesebb, mint 2 hét, és itt a rádió egy születésnapi fesztivál, ahol Cyrilis zenél, aki egy csirem kamerájából ezt a remixet készítette.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Rayt hozom már is, imádom ezt a dalt, és az énekesnőt is, aki egyébként nagyon sokáig azt gondolta, hogy ő csak háttérénekes lesz, vagy maximum ilyen társelőadó különböző nagy sztárok mellett. Hát, ilyen hanggal, ilyen tehetséggel, nem is tudom, hogy hogy gondolta. És nem is így lett. Most már saját lemez, saját világkörüli turné, és az egyik legtehetségesebb énekesnőnek tartják aktuálisan, Rayt, aki az igazi mai slágert hozza, ez a Where is my husband a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már egy óra után járunk, a folytatásban pedig egy olyan DJ, aki most 44, de alig volt 30, sőt, még be se töltötte, amikor ezt a dalt készített, tehát van ilyen, amikor a világ kicsit később fedez fel magának egy-egy nagy zenét. Hát ez a helyzet most Kétóval is, és ezzel az igazi mai slágerrel, Turn the Lights Off, ezt tanítom a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kevesebb, mint 2 hét is itt a Rádió egy születésnapi fesztivál igazi világsztárokkal. Sirius, Samfeld, a Swish Disco is érkezik. Extra fellépőként Tóth Abigail és Accent, valamint... Legalább ilyen fontos, hogy az összes Rádió egy DJ zenél, mint Cookie, aki az előző dalt készítette. Ez pedig most Lolitól indul a Get Lucky, amit hozok.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ma pedig Rádió 1 Balázsék Roadshow. Az első állomás délután, nem reggel, délután nagyon fontos, Győr lesz, a Széchenyi téren lesznek Balázsék, illetve előtte már 4 órától a Live Mix, 5-től pedig Balázsékkal indul a műsor. Rengeteg ajándék, rengeteg nyeremény, hatalmas hangulat. Hát ezzel készülünk, és Győr után megyünk tovább, először Sopronba, aztán Szombathely, Dunaújváros és Debrecen következik. Most meg David Guetta és Bibi Rexha, G-ból vinnel ez a Say My Name a rádió.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és egy extrán tehetséges holland DJ és producer a folytatásban, Sam Feld, aki a digitális produceri munkáját nagyon sokszor vegyíti élő hangszerekkel, ettől lesz egy igazán egyedi hangzása, amihez ebben a dalban még Rosalind is csatlakozik. Sam Feld-el ez a Heart Like Mine, és vele is bulizhatunk majd a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
1: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak